Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: az életünk.
1: Május 7-e van, jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Miller Zoltán felvétele szólt, és ezzel indul a mai vezetett műsorrész. Horváth Robi készíti a zenei válogatást, Lebár Teodor a hangtechnikus, Donner Tíme a műsorvezető, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Már világosodik odakint, és 4 perccel ezelőtt megtörtént a napkelte. Nem nagyon látjuk egyelőre, és napközben sem különösebb módon, hiszen felhős borongós az ég nem csak felettünk, hanem szinte az egész ország felett. És hát hidegfront érkezik, úgyhogy az erre érzékenyek erre mindenképpen számítsanak. Azt írja az egészség kalausz, hogy rosszul jön, vagy rosszul jöhet ez a hidegfront a frontérzékenyek számára, mivel a pozitív hatásai elmaradnak, úgyhogy gyakorlatilag csak a negatív hatásait fogják megtapasztalni ma az érzékenyek. Hát, hogy ez mivel jár, arról majd szólunk egy kicsit később. Egyelőre azonban ennyi, hogy szükség lehet helyenként az esernyőkre, hiszen elszórtan lehet csapadékra számítani, hogy konkrétan hol és mikor és milyen mennyiségben, ezt nehéz lenne megmondani. Megélénkül majd a szél is napközben, úgyhogy erre is készüljenek, hát nem lesz olyan barátságos időjárás a mai napon éppen, de holnapra már javulni fog a helyzet, hogyha ez egy kicsi vígasz lehet az önök számára. No és akkor folytassuk tovább Mári zenével, 6 perc elmúlt, reggel 5:30.

Szóljunk akkor erről a hideg frontról. Ma tipikusan olyan hideg front érkezik fölénk, vagy lesz itt fölöttünk, aminek gyakorlatilag csak a negatív hatásait fogjuk megtapasztalni, írják. Miközben nagy szükség lenne a csapadékra, erre csak elszórtan számíthatunk, lényegtelen javulást hozva az országos aszályhelyzetben. Ugyanakkor a frontérzékenyeket terhelő meteógyógyászati következmények határozottan megjelennek, amit a megerősödő szél és a helyenkénti viharok csak tovább erősítenek, írja az Egészség kalauz. A több fokkal visszaeső hőmérséklet is csak átmeneti lesz, hétvégére visszatér a meleg hullám. A felettünk elhaló frontnak országosan megjelenő következménye lesz a vérnyomás és keringési panaszok megjelenése. Lényegesen gyakoribbak lesznek ezek a panaszok egyébként, és erőteljesebbek is. Országosan nő a görcshajlam, az ilyen jellegű fejfájások, ízületi problémák, emésztési zavarok és a koraszülések fokozott veszélye is fennáll. Már a viradóra sokan tapasztalhatnak alvászavart, és lehet, hogy önök is ebbe a csoportba tartoznak. Esetleg sokat forgolódtak éjszaka, esetleg többször felébredtek, vagy inkább korábban felkeltek, mert feladták a harcot, hogy tudjanak még egyébként pihenni. Igen, a hidegfrontnak köszönhető ez is, mármint az alvászavar. Napközben a viharok idején szokatlan feszültség, ingerültség, szorongás, gyakori szédülés és aritmiák jelentkezhetnek, úgyhogy a változó időjárás miatt nem túl kedvező majd a helyzet a kinti programoknak, de talán így csütörtök délelőtt vagy napközben nem is nagyon tartanak kinti programokat, hiszen a legtöbben a munkahelyekre sietnek. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, és erre is érdemes lesz odafigyelni, úgyhogy rétegesen öltözködjenek. Sokat romlanak a közlekedési feltételek, többfelé várható elszórtan záporzivatar, ez szélerősödéssel jár együtt, a hidegfront pedig jelentős mértékben rontja a frontérzékenyek figyelmét, hosszabb a reflexidő, úgyhogy lassabban reagálunk ilyenkor. Erre is érdemes odafigyelni, tudatosan felkészülni rá, és türelmesebben hozzáállni a napi teendőkhöz, és egymáshoz is természetesen. Egy perc múlva 5:45 lesz, zenélünk tovább, nem sokára pedig az ünneplőket köszöntjük fel.

ha önök is tapasztaltak némi nehézséget az alvást illetően az elmúlt éjszaka folyamán, akkor érdemes lesz velünk tartani a folytatásban, hiszen a következő órában megismerkedünk majd az úgynevezett szerzetes teával, amely egy évszázadok óta használt gyógynövény keverék, gyakorlatilag csak természetes anyagok vannak benne, és segíthet gyorsabban elaludni, altatók és persze mellékhatások nélkül, úgyhogy erről a keverékről szólunk majd a következő órában. Számítunk figyelmükre a folytatásban is. Még egy kis zene, aztán az ünneplőket köszöntjük fel, 6-kor jönnek a friss információk, számítunk figyelmükre.

Május 7-e van, 10 perc múlva 6 órakor jönnek a friss információk, most meg az ünneplőket köszöntjük fel. Bendegúz, Dalma, Domicián, Germán, Giza, Késa, Napóleon és Szaniszló névnap is ma van, a főnévnap pedig a Gizella. Ezen a mai napon ez egy vitatott eredetű név, talán ófelnémet, zálog, illetve biztosíték jelentéssel bír, vagy pedig ótörök eredetű. Ebben az esetben a szépséges szóból származtatják. A szlovén naptárban Stanko névnap szerepel, a szláv eredetű Stanislav egyik formája ez a név. A névnaposoknak boldog névnapot, a születésnaposoknak boldog születésnapot kívánunk, és mindenkinek kellemes szép napot. További jó vételt, jó rádiózást a folytatásban is számítunk, tehát figyelmükre, ahogy említettem, 6-kor friss információk, maradjanak velünk, hallgassák meg.

Időjárás. Május 7-e van, csütörtök reggel, 6 óra pontos idő, szép jó reggelt mindenkinek. Szálingózik a hó a Kredaricán, írja a helyzetkép. Mínusz 1 fokott a hőmérséklet, hát vidékünkön ennyire azért nem lesz alacsony az érték és téli és az időjárás, de hideg front érkezett, úgyhogy némi változásra azonban kell számítanunk. Alacsonyabbak lesznek a hőmérsékleti értékek a mai napon, több lesz a felhő felettünk, megélénkülhet a szél is, és akár az eső is eleredhet. Ennyire röviden, ami a helyzetképet illeti, 13 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván. Azt mondja, hogy Muraszombatból 15 fokot jelentenek, Maribor környékén 11 fok van, Jubén a 12 fok, Koper 16 fok, a Kredaricán pedig mínusz 1 fok, amiért érték, ezt említettem. Többnyire felhős tehát az ég az egész ország felett, nyugat felől kezd majd tisztulni az ég napközben, és rövid ideig tartó zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat feltámadó szél kíséretében. A legmagasabb nappali értékek 17 és 23 fok között alakulnak, 23 fokot természetesen a tenger melléken mérhetnek majd. Ide Lendvára most olyan 18 fokot mutat az előrejelzés, hogy ennyi lehet a maximum érték ma délután. Este felé kiderül majd tehát nyugat felől az ég, és holnap eleinte derült időre készülhetünk, egyes helyeken köd képződhet majd reggelre, aztán napközben változó intenzitásban gomoly felhők képződhetnek, és egyes tájakon egy-egy zápor előfordulhat majd, megélénkül megint a szél, a reggeli értékek 5 és 11, a nappaliak pedig 19 és 23 fok között várhatóak. Ami Magyarország időképét illeti, az időképen láttunk egy térképet ezzel kapcsolatban. Hát egyelőre keletebbre borult abba az ég, bár a nyugati tájak felett is vannak borult területek, de keletebbre már csapadék is előfordul. Miskolc környékéről is jelentenek csapadékot, aztán az Alföld déli területeiről is, ahol egyébként elkél az eső az asszály miatt. Mondjuk vidékünkön sem bánnánk, hogyha lenne valami kis áztató eső, de hogy lesz-e? Hát ez majd kiderül. Viszont többnyire erősen felhős lesz az ég, ez biztosan állít, hát ez majd kiderül. Viszont többnyire erősen felhős lesz az ég, ez biztosan állítható. Napközben zápor, zivatar.

0: majd napközben többször felhősödés zavarja a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elszórtan, főleg tőlünk keletebbre fordulhatnak elő. A légmozgás némileg veszít erejéből, de nyugaton, északnyugaton még megélénkülhet az északira forduló szél, főleg a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk, tehát jelentős emelkedés várható majd a holnapi nappal. Ami a hétvégét illeti, szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, a délkeletebbi tájakon lehet csapadék, illetve napközben az ország nagy részén nem nagyon várható, de helyenként előfordulhat zápor, írják, és itt-ott megélénkülhet az északkeleti szél. Hát kellemes meleg időre van kilátás, úgy tűnik a hétvégén. 22-27 fokot mérhetünk majd szombaton, vasárnap már akár 28 fok is lehet. Sok napsütés ígérkezik, kevés gomoly felhővel. Hát ezek egy-egy záport hozhatnak magukkal, de nem ez lesz a meghatározó. A pollen terhelés a hét első felében fokozatosan erősödik, aztán a hét közepétől a csapadék hatására várhatóan többfelé lecsökken, gondolom nem bánják a pollenérzékenyek. Ami pedig a frontot illeti, érkezik egy hideg front, aminek a negatív oldalával ismerkedhetünk meg közelebbről, de a fokozottan érzékenyek tapasztalhatják egyébként ezeket a tüneteket leginkább. A szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat, ahol zápor zivatar fordul elő, ott romolhat az asztmások állapota, nekik ilyenkor érdemes zárt térben tartózkodni. A napos időszak jó hatással lenne a hangulatra, de nagyon számíthatunk rá. Viszont ezzel együtt, hogyha érkezik némi csapadék, az talán jó lesz majd a mezőgazdaságnak. Ennyit akkor az orvos meteorológiáról, a pollenekről és az időjárásról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön és az országban úgy általában is még száraz utakon folyik a forgalom, ebben változás lehet a nap folyamán, mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Egyelőre folyamatos a forgalom szinte mindenütt, egyedül a Steyer autópályán Körtina és Zadobrova között torlódik a forgalom a főváros irányába, írja az Útinform. Balesetmentes közlekedést mindenkinek! Hat óra 5 perc van, ezek voltak a friss információk. Néhány percben szóltunk az időjárásról, az utakról, az orvos meteorológiáról is. Mindjárt zenével folytatjuk tovább, és ha lemaradtak volna egy kis ajánlóról, akkor az elmúlt órában már említettem, hogy szólunk majd a szerzetes teáról, ami segíthet, hogyha alvás problémákkal küzdünk. Nem sokára ezzel jövünk, de előbb hallgassunk egy kis zenét.
2: Újravidéki Magyar Rádió.

Fekete Dávid felvétele szólt az imént, és korábban említettem, hogy a szerzeteteával fogunk megismerkedni. Sokszor előfordul, hogy az ember alvászavarokkal találja szemben magát, hogy lefekszik aludni, aztán mégsem tud pihenni, próbálkozik, de mégis forgolódik éjszaka. Hát itt van egy olyan segítség, amely gyógynövényekből áll, és talán érdemes kipróbálni. A szerzetes tea egy évszázadok óta használt gyógynövénykeverék, amely segíthet gyorsabban elaludni, altatók és mellékhatások nélkül. A keverék ereje abban rejlik, hogy természetes módon támogatja az alvást, anélkül, hogy erőszakosan elnyomná azt. A tea elkészítése egyszerű, fontos a megfelelő arányok betartása, és 30-60 perccel a lefekvés előtt ajánlott elkortyolgatni. A hatás fokozható képernyő használat csökkentésével, könnyű vacsorával, légzéstechnikákkal, aromaterápiával, persze tartós alvászavar esetén érdemes már egy kivizsgálást is igénybe venni. Ismerős talán az érzés, hogy este már teljesen kimerültünk, de az agyunk még mindig pörög és nem bír leállni. A szerzetes tea nem egy modern marketing fogás, hanem egy évszázadok óta csiszolt gyógynövény keverék, amelyet a kolostorok csendjében használtak az elmélet csendesítésére. Ez a természetes segítőtárs akár negyed órával is lerövidítheti az elalváshoz szükséges időt, altatók és mellékhatások nélkül. A keverék ereje abban rejlik, hogy a gyógynövények nem kényszerítik az alvást, hanem finoman éjszakai üzemmódba kapcsolják a szervezetet, és hogy mi található benne, citromfű. Az agyi mókuskerék ellen van ez. Ez a keverék alapja gyakorlatilag. Hatóanyagai közvetlenül az idegrendszer nyugtató központjára hatnak, így kiválóan csillapítja a stressz okozta zakatoló gondolatokat a citromfű. Aztán a valeriána biztos ismerőse hangzik, ez egy természetes altató, hát magyarul macskagyökérnek szoktuk hívni, talán a legalaposabban kutatott gyógynövény, segít, hogy gyorsabban álomba merüljünk, és ami a legfontosabb, reggel nem okoz kábultságot, ez is nagyon fontos. Aztán itt van a kamilla, az izmok ellazítója, egy különleges flavonoidot tartalmaz, amely az agy alvás receptoraihoz kapcsolódva jelzi a testnek, hogy ideje pihenni. Aztán itt van még a levendula, de használható a golgota virág is, ezek a komponensek adják meg a végső lökést a mélyebb, pihentetőbb alváshoz. És hogy hogyan is érdemes elkészíteni, említettem, hogy a megfelelő arányokra nagyon oda kell figyelni. Egy teáskanál citromfű, fél teáskanál kamilla és fél teáskanál macskagyökér. Opcionálisan tehetünk bele egy csipetnyi levendulát is az illatosabb élményért. Öntsük fel a keveréket forró, de már nem lobogó vízzel, fedjük le egy kis tányérral, hogy az értékes illóolajok ne szökjenek el, hagyjuk ázni 10-15 percig. A legjobb eredmény elérése érdekében 30-60 perccel lefekvés előtt érdemes elfogyasztani, miközben amúgy is már, tehát kikapcsoltuk a tévét, a telefont, nem a számítógép előtt ülünk, hanem mondjuk olvasgatunk egy picit, vagy éppen meditálgatunk. Bár természetesszerről van szó, a gyógynövények is bírnak persze gyógyszerhatással akár, úgyhogy ha valaki várandós, ő kerülje ezt a teát, egyes összetevők befolyásolhatják a méh izmait. Ha már szed valaki altatót vagy nyugtatót, akkor természetesen ezt körültekintően alkalmazza, és hogyha valakinek krónikus betegsége van, akkor is érdemes előtte orvossal egyeztetni. És hogy mi történik a szervezetben, hogyha elfogyasztjuk ezt a teát, az alvás nem egy egyszerű kikapcsolás, hanem egy finoman szabályozott biológiai folyamat. Ebben kulcs szerepet játszik a cirkadián ritmus és a melatonin hormon termelődése. A macskagyökér például a GABA nevű neurotranszmitter működését erősíti, amely az idegrendszer fékezőjeként segíti az ellazulást és az elalvást. A kamilla apigenin nevű hatóanyaga szintén az agy nyugtató receptoraihoz kötődik. Egy klinikai vizsgálat szerint a kamilla tea rendszeres fogyasztása javíthatja az alvás minőségét, különösen idősebbeknél. És hogy mi ronthatja le a tea hatását, hát hiába választjuk a legjobb gyógynövényeket, bizonyos hatások teljesen lenullázhatják a hatásukat. Az egyik legfontosabb tényező a képernyő használat. A telefonok és a laptopok kék fénye gátolja a melatonin termelődését, így késlelteti az elalvást. Érdemes ezért már a tea elfogyasztásakor digitális naplementét beiktatni. Aztán a késő esti túl nehéz vacsora elfogyasztása is problémás lehet. Érdemes tehát erre is
is odafigyelni, viszont hogyha hetekig vagy akár még hosszabb ideig fennáll az alvászavar, akkor pedig érdemes valamire gyanakodni, úgyhogy érdemes orvoshoz fordulni. Az a lényeg, hogy figyeljünk oda saját magunkra, figyeljünk a testünk reakciójára, és először, hogyha tehetjük, akkor természetes gyógymódokkal próbáljuk megtámogatni, aztán, hogyha ez nem jön össze, akkor érdemes tovább indulni természetesen. Ennyit akkor a szerzetesek teájáról, lehet, hogy sokan már ismerték, de lehet, hogy néhányan most hallottak róla először. 6 óra 21 perc van, most már ne aludni térjenek, hanem inkább ébredjenek, és ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Folytatjuk némi zenével, fél hétkor pedig jövünk egy terepjáróval.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét van, jó reggelt kívánok, jön a terepjáró. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának serkentési programja keretében meghirdetett felhívására 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát a nemzetiségileg vegyesen lakott területről. A rendelkezésre álló támogatási összeg 500 ezer euró. A befektetéseket szeptember végéig kell megvalósítani, a kifizetési kérelmeket pedig október végéig kell benyújtani. A pályázatok most vannak feldolgozás alatt. A részletekről Szabó Liviát, a csúcs szervezet szakmunkatársát, a program felelősét kérdezte Fehér Ilona.
3: A pályázatok nem nyilvános felbontására a MÖNK székhelyén már sor került. Minden kizárólag időben beérkezett, megfelelően kitöltött és megjelölt, valamint postai úton ajánlott küldeményként az MMNK címére küldött zárt borítékok felbontásra kerültek. A formailag hiányos beadványok esetén a szakmai bizottság a pályázókat hiánypótlásra szólítja fel. Jelenleg ez a folyamat vette kezdetét. Maximálisan 100 pontot lehet elérni, 35 pont a pályázó értékelése, 65 pont pedig a projekt értékelése. Ebből a 65 pontból maximum 20 pont a MÖNK tanácsának értékelése szerint lesz kiosztva. Azok a projektek, amelyek 40 pont alatt lesznek értékelve, azok nem részesülhetnek támogatásban. A projektek támogatására pedig akkor az elért pontok szerint kerül sor, és pedig sorrendben a legtöbb elért ponttól a legkevesebbig, a pénzkeret felhasználásáig.
4: Hány vállalkozó jelentkezett a felhívásra?
3: A pályázatra az idei éven 42 projekt került beadásra, 34 pályázat Lendva községből, 6 pályázat Dobronak községből, és 1-1 Hodos és Sálóci községből érkezett.
4: Mikorra várható a pályázatok elbírálása?
3: A pályázatok elbírálása előreláthatólag június végére várható.
4: Mikorra kell befejezni, illetve elszámolni a beruházással?
3: A projekteket szeptember 30-áig kell befejezni, a kifizetési kérelmeket pedig az MMNK felé október 20-áig kell leadni.
4: Akkor ez azt jelenti, hogy utófinanszírozásról beszélünk.
3: Igen, igen. Ez a pályázat keretében nincs előfinanszírozás lehetősége.
2: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona összeállítását hallották, 3 perccel múlt el fél 7.

Ez volt a Tunyogi Rockband felvétele, és 2 perc múlva lesz 6:45. Érkezett rendőrségi jelentés az elmúlt nap, az elmúlt 24 óra összefoglalója. Ez szerint a muravidéki rendőrök 7 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 2-szer történt közrendsértés, 3 anyagi kárral járó közlekedési balesetnél kellett helyszínelniük itt a Muravidéken, aztán 6 vadgázolás is történt, illetve ezúttal 15 külföldi állampolgár tartóztatott le, akik jogosulatlanul léptek az ország területére, ők nemzetközi védelemért folyamodtak. Ami a bűnügyeket illeti, károsítás, illetve rongálás, lopás, fenyegetés, könnyebb testi sértés és készpénzzel való visszaélés történt, ezek ügyében kellett vizsgálódniuk a rendőröknek, ami pedig már a mai napra szól, előre bejelentetten a muravidéki autópálya területén számíthatunk radaros sebességmérésre, de persze radarmásról is lehet, nem csak itt, de ez a hivatalos bejelentés. Egyébként már most torlódik a forgalom a városközpontok felé vezető utakon, illetve a városi elkerülő utakon is, úgyhogy legyenek körültekintőek, ha már a forgalomba indulnak, és ezzel együtt jó vételt, jó rádiózást, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. 1 perc múlva 6:45 lesz, már zenével folytatjuk tovább, Emilio következik.

lóg az eső lába, mondhatnánk, gyakorlatilag az egész ország felett, hiszen felhős borult az ég felettünk, egy hullámzó hidegfront többfelé megtöri az extrém hosszú száraz időszakot, de országos esőre továbbra sem számíthatunk. Az ország nagy részén március vége óta nem esett említésre méltó csapadék, jelentősebb 10 mm-t meghaladó eső április 19-én hullott egy hidegfront felhőzetéből, emiatt országszerte súlyos az asszály helyzet, úgyhogy elkélne a csapadék a földeknek, illetve a növényeknek, hiszen egyre jobban szenvednek ezek is. Hát elszórtan csapadékra számíthatunk a mai napon, de hogy konkrétan hol és mekkora mennyiségben, ezt nehéz megmondani. Minden esetre zivatar miatt adta ki citromsárga figyelmeztetést. Itt lesz a borongósság, helyenként a szél is megélénkül. Hát, ahogy mondtam, lóg az esőláb, az esernyőt érdemes kéznél tartani, de hogy szükség lesz rá, ezt nehéz megmondani. De inkább legyen ott, mint hogy bőrigázzanak, vigyázzanak magukra. Várjuk Önöket a folytatásban is, jön még némi zene, aztán 7 órakor híreket mondunk, a következő órában pedig lesz majd kalendárium, és lesznek friss információk is. 2, 3.

0: Látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége is. Mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot. Itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Paleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma rendezik meg a 6. elnöki fórumot Brdon. Ezúttal a mesterséges intelligencia által felvetett etikai és társadalmi kérdésekhez kapcsolódó kihívásokra keresnek megoldásokat a meghívott szakemberek. A mesterséges intelligencia, a haladás, a felelősség és az új írástudás között című fórumon 3 tematikus panelbeszélgetésre kerül sor. Az első panel a mesterséges intelligencia szlovéniai és világszintű helyzetével foglalkozik. A második a mesterséges intelligencia etikai, szabályozási és társadalmi kereteit tárgyalja. Még a harmadik panel témája a mesterséges intelligencia iskolai oktatása lesz. Ebből az alkalomból Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök aranyérdemrendet ad át a mesterséges intelligencia kutatás szlovén úttörőjének, Iván Bratkónak. A római miniszterelnöki rezidencián a Palazzo Chigi-ben találkozik Giorgia Meloni olasz kormányfő és Magyar Péter megválasztott magyar miniszterelnök csütörtökön 10 órakor. Erről az olasz miniszterelnöki hivatal számolt be először, majd Magyar Péter is kiírta a találkozó tényét a Facebook oldalára. Azt egyelőre nem tudni, hogy mik lesznek a megbeszélés legfontosabb témái. Magyar Péter kedden utazott el Olaszországba azzal a céllal, hogy részt vegyen a Riviera Filmfesztiválon. A Sest Leventében megrendezett fesztiválon bemutatták a Tavaszi szél, az Ébredés című dokumentumfilmet, ami a leendő magyar miniszterelnök felemelkedését mutatja be. Heves tűz ütött ki a Teherán melletti bevásárló központban. A lángok gyorsan végig söpörtek az egész komplexumon, sűrű fekete füsttel borítva be a környező területet. Az állami televízió szerdai beszámolója szerint 8-an meghaltak, 36-an megsérültek a pusztító tűzben. A mentőegységek egész éjjel dolgoztak, hogy megfékezzék a 7 emeletes épületben tomboló lángokat. A központban több mint 250 üzlet és mintegy 50 iroda működött. A katasztrófa után Sahriár ügyészsége vizsgálatot indított a tűz okainak feltárására. A hatóságok elfogadó parancsot adtak ki az épület kivitelezője ellen, miután felmerült a gyanú, hogy biztonsági előírásokat sérthettek meg, vagy mulasztás történt. Az első megállapítások szerint a homlokzaton használt éghető anyagok hozzájárulhattak a lángok gyors terjedéséhez. Nyolcéhez. 87 éves korában elhunyt

0: de olyan profi sportklubok tulajdonosa is volt, mint az Atlanta Braves baseball csapat. 1991-ben a Time magazin az év emberének választotta Turnert. Az ő nevéhez fűződik az ENSZ alapítvány életre hívása is. $1 milliárd adományozott az ENSZ jótékonysági szervezeteinek, aktivistaként pedig a nukleáris fegyverek világszintű felszámolását tűzte ki célul. Sport Szabó Rudolf munkatársunktól. Dragoner góljával a NAFTA idegenben 1-0-ra nyert a Billi ellen szerdán a szlovén labdarúgó másodosztály 27. fordulójában. A magyar védő a 11. percen talált be. A lista vezető NAFTA továbbra is 5 pont előnnyel vezet a tabellán, a második helyzet Brynje Grosuprje előtt, amely hazai közönség előtt 2-1-re legyőzte a tábor Szezsánát. A beltinci otthon magabiztos 3-0-as sikert aratott a Kemi Impol Bistrica ellen. Folytatta 11 mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatát a Triglav, amely 2-0-ra verte a Jadran Dekanit. A Dravinje 2-1-re nyert az Illíria ellen, a Gorica pedig 4-1-re győzött a Kerka vendégeként. A bajnokság végéig még 3 forduló van hátra.
1: Időjárás.
0: Eleinte túlnyomóan borult lesz az ég, elszórtan egy-egy futó zápor sem kizárt, majd a nap folyamán nyugat felől fokozatosan elvékonyodik a felhőzet, és több-kevesebb napsütésre van kilátás. Az időnként megélénkülő déli-délnyugati szélben 17-23 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig, a muravidéki autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

Május 7-e van, 7 óra 17 perckor a kalendárium következik. 1900-ban a Földtani Intézet és Múzeum épületének megnyitására került sor Budapesten. 1911-ben Hamburgban megnyílt a régi Elba alagút, 1950-ben pedig megnyitották a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret. A Budapest-Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér korábbi nevén Budapest-Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér Magyarország 5 nemzetközi repülőtere közül a legnagyobb és a legismertebb. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Az eredeti Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret a II. Világháborúban csak a honvédség használhatta. A légitámadások érték, majd 1950-ben nyitották meg a polgári közlekedés számára. 1985-ben megnyílt a II. Terminális leszállópálya is, amiket már a legnagyobb sebességű gépek is használhattak. Aztán elindult első útjára az Endeavour űrrepülőgép 1992-ben. 2011-ben pedig Kemény Dénest, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát ünnepélyes külsőségek között beiktatták a vízes sportágak legnagyobbjai tömörítő hírességek csarnokának tagjai közé. Néhány név következik, e nap szülötte volt Berzsenyi Dániel magyar költő, Schuster János magyar orvos, doktor, egyetemi tanár, Robert Browning angol költő, Vajda János magyar költő, aztán Johannes Brahms német zeneszerző, Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő és író, aztán Josip Broz Tito horvát származású politikus, a szocialista Jugoszlávia elnöke, megszületett Gary Cooper amerikai színész, Földes Péter József Attila díjas magyar író, Evita Perón argentin politikai személyiség, aztán Hegedűs D. Géza Kossuth díjas színész, kiváló művész, e nap szülötte Kovács Kati, Jászé Mari díjas magyar színésznő és Béres Alexandra fitness szakértő is. Aztán e napon hunyt el bajorországi Boldog Gizella magyar királynő, ő volt első István király felesége, aztán meghalt Baktai Ervin festőművész, művészettörténész, orientalista, Romhányi József író, a magyar nyelv művésze, aztán idősebb Kolányi Ágoston filmrendező, Hubay Miklós Kossuth díjas drámaíró, a Magyar Dráma Napjának kezdeményezője, és meghalt Barta Ferenc magyar közgazdász is. Ma van a Jelszó világnapja. 2013 óta tartják a nagy számítástechnikai cégek támogatásával. Célja, hogy felhívják a felhasználók figyelmét, hogy milyen fontos fiókjaikat jól megválasztott jelszavakkal védeni, és azokat időnként megváltoztatni, írja a kalendárium a mai nappal kapcsolatban. Ennyit akkor érdekességképpen. Még annyit elmondhatunk Kovács Katival, illetve Kovács Krisztával kapcsolatban, hogy ő azt fogalmazta meg egy interjúban, hogy érdekes, hogy a dalok mennyire meg tudják érinteni az embereket. Szerintem, mondta ő, abból egy sláger, amire rögtön tudnak rezonálni, mert felidézi a saját életük valamilyen emlékezetes pillanatát. Fogalmazta meg tehát egy interjúban a ma 69. születésnapját ünneplő Jászé Mari díjas színésznő és énekesnő Kovács Kriszta. A művésznő többek között a Pécsi Nemzeti Színház, a Veszprémi Petőfi Színház, a Győri Kisfaludi Színház, a Rock Színház és a Madách Színház darabjaiban láthattuk, énekesnőként pedig több mint 10 önálló nagylemezt készített el. Ennyit akkor a mai kalendáriumból, jön némi zene, 9 perc múlva pedig jövünk a friss információkkal.

0: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó szoszét fog.
1: Na hát...
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás

0: Időjárás. Május 7-e van, csütörtök reggel, a következőképpen alakul időjárásunk: továbbra is változóan felhős, sok helyütt borult az ég, az ország felett 14 fokot mutatnak a hőmérők Lendván. Muraszombat 15 fok, Ljubljana 11 fok, Maribor 13 fok, Koper környékén 15 fok van, a Gradaricán mínusz 2 fok a mért érték. És hogy mire számíthatunk, marad a borongosság velünk a nap nagy részében, a nap második felében nyugat felől kezd majd tisztulni az ég, és a megnövekvő felhőzetből rövid ideig tartó zápor, helyenként zivatar előfordulhat, és a délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul, ide Lendvára 18 fokot mutat az előrejelzés. Estére kiderül az ég, holnap is eleinte derült égre tekinthetünk majd fel, azzal együtt, hogy a reggeli órákban ködös párás lesz a levegő. Holnap napközben változó intenzitással gomoly felhők érkeznek, és egyes tájakon elszórtan csapadék is lehet majd, helyenként megélénkülő szél kíséretében. Reggel 5-11 fok között alakul a mért érték, holnap napközben pedig 19-23 fokot mérhetünk majd. Ami Magyarország időjárását illeti, ott is többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar helyenként kialakulhat. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében viharos is lehet a szél. Egyébként riasztást adtak ki a zivatarok kialakulása miatt szinte az egész ország területére, mert hogy nehéz megmondani, hogy hol fordul majd elő csapadék, minden esetre mindenütt szükség lenne rá. A reggeli értékek 14 és 15 fok körül alakulnak most jelenleg, délután 18 fokot mérhetünk majd. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak, reggel 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. A hétvége folyamán kellemes időre készülhetünk, érdemes lesz kinti programokkal számolni, bár a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, illetve elszórtan csapadék is lehet, de kellemes meleg időre van kilátás. Szombaton 22-27, vasárnap már 23-28 fokot is mérhetünk akár. A hét első felében fokozatosan erősödik a pollenterhelés, aztán a hét közepétől a csapadék hatására várhatóan többfelé lecsökken majd. Jelentős fronthatás ma nem várható, bár ez a hidegfront egyeseknél tüneteket okozhat, úgy mint migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság, írják. Érdemes az időjárásnak megfelelően készülődni, a szeles időben fokozódhatnak a panaszok, illetve az esernyőkre szükség lehet, elszórtan számíthatunk csapadékra.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország nagy részén egyelőre száraz utakon folyik a forgalom, de csapadékra bárhol számíthatunk a nap folyamán, erre készüljenek tehát. Illetve megnövekedett a forgalom a reggeli csúcsforgalomban, a városközpontokba vezető utakon, illetve a városokat elkerülő utakon. Át a főváros felé gyakorlatilag minden irányból torlódik a forgalom, illetve a Vipavai gyorsforgalmi utat le kellett zárni a Vipavananos csomópontok között, mert egy teherautó meghibásodott. Aztán szintén meghibásodott jármű miatt zárták le a Dolenszkói autópályát szintén a főváros felé, illetve az északi elkerülő úton egy elgázolt állat miatt akadályozott a forgalom. Itt vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig a muravidéki autópálya szakaszon lehet számítani. Balesetmentes közlekedést mindenkinek! Hat perccel múlt el fél nyolc, a friss információkat hallották, május 7-e van, csütörtök reggel. További szép jó reggelt, vagy jó napot most már mindenkinek, jó készülődést és jó vételt, további jó rádiózást, ha velünk tartanak, hogy mivel megyünk tovább, természetesen zenékkel, és nem sokára lesznek gyerek gondolatok is.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Mindig eszek mindent.
1: Nekem Tonyiban, mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaságokat csinál, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még van minket.
2: Nekem pont Zicstucban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
2: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
2: És az a neve, hogy Jetsz.
0: Az én mamának.

10 perc múlva lesz 8 óra, egy felhívás következzék a Muravidéki Mintagazdaságból május 8-án pénteken. Friss zöldségeket szállítanak Lendvára. Rendelhető spárga, amely az egyik legértékesebb tavaszi zöldség, tele vitaminokkal és ásványi anyagokkal, és természetes módon támogatja a szervezet tisztulását. Aztán rendelhető fejes saláta, radics, újhagyma, zsenge fokhagyma és eper is. Minden zöldség ökológiai szemlélettel, a természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre. Rendeléseiket ma estig várják, úgyhogy leadhatják a rendeléseket, és holnap szállítják a friss zöldségeket ide Lendvára. Ennyit akkor ezzel kapcsolatban, jönnek a zenék, 8 órakor híreket mondunk.

0: Reklám.
1: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
2: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
1: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
2: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
1: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
3: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
2: Aztán ki fogott muzsikálni?
1: Muzsikálni a duó Szoszét fog.
2: Na hát.
1: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
2: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
1: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
2: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Szerda este tartotta 19. soros ülését a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt. A Magyar Nemzeti Közösség bevétele 343 ezer eurót tesz ki, a kiadások tételét ugyanilyen összegre tervezik. A költségvetés 30%-át beruházásokra fordítják, ami összegben 103 ezer eurót jelent. A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő egyesületek, civil szervezetek és intézetek támogatására 50 ezer eurót különítettek el. Szakmai találkozókra, rendezvényekre és tanulmányi útra 62 ezer eurót terveztek. A költségvetés további tételei a közösség működésének költségeire vonatkoznak. A tanács a költségvetést egyhangúan fogadta el. A Pártosfalván megtartott ülésen határoztak arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján megjelentetik a Moravszky-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. A rendelkezésre álló összeg 30 ezer euró. A pályázat egy hónapig lesz nyitva. Volodymyr Zelenszky szerdai X bejegyzésében közölte, hogy a magyar hatóságok visszaadták az ukrán pénzszállítóban talált vagyontárgyakat, amelyeket még márciusban foglaltak le egy rajtaütés során. Az ukrán elnök hálás Magyarországnak, amiért konstruktívan állt hozzá az esethez, és köszönetet mondott az ukrán pénzszállító csapat minden tagjának, akik kiálltak a tisztességes döntésért, és megvédték államunk és népünk érdekeit, írta. Az osztrák sajtóban szerdán közölt statisztika szerint az általános iskolákban a diákok 35%-a muszlim, 37%-uk pedig valamelyik keresztény egyházhoz tartozik. A középiskolában a muszlimok 46%-kal még egyértelmű többségben vannak, 35% keresztény, 17% pedig vallási hovatartozás nélküli. 2015-16 óta Ausztriában, és így az iskolákban is a Szíriából, Afganisztánból és Irakból érkező bevándorlás miatt elsősorban az arab nyelvi muszlimok aránya nőtt. Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálna meghiúsítani a II. Világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én Moszkvában szervezendő ünnepségeket. A figyelmeztetés Maria Zaharova szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettek közé az orosz külügyminisztérium honlapján. Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén elkerülhetetlenné válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz

0: egyetlen hazai megmérettetés, mielőtt a csapat elindulna az elit divíziós világbajnokságra, amely május 15-én Svájcban kerül megrendezésre. A szlovénok eddig 3 mérkőzést játszottak a lengyelországi felkészülési tornán. Tichyben 2-szer léptek jégre a házigazda lengyelek ellen, 1-szer győztek és 1-szer kikaptak. A 3. meccset pedig Kazaksztánnal játszották és 1-2-es vereséget szenvedtek. A szlovén hokisok szombaton Klagenfurtban játszák utolsó felkészülési mérkőzésüket Ausztria ellen, majd Edo Terglav edző csapata jövő kedden Svájcba utazik. A világbajnokságon május 16-án vár rájuk a nyitó mérkőzés Csehország ellen.
1: Időjárás.
0: Eleinte túlnyomóan borult lesz az ég, elszórtan egy-egy futó zápor, néhol zivatar sem kizárt, majd a nap folyamán nyugat felől fokozatosan elvékonyodik a felhőzet, és több-kevesebb napsütésre van kilátás. Az időnként megélénkülő déli délnyugati szélben 17-23 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
3: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
4: Szlovéniában a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulók idén is pályázhattak a Szülőföldön Magyarul című programra, amely nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatást, illetve hallgatói támogatást biztosít. Idén 375-en pályáztak erre a támogatásra. A pályázatok most vannak feldolgozás alatt. Feldolgozás alatt állnak a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának serkentési programja keretében meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok is. A támogatásra 42 vállalkozó jelentkezett. Ezzel a két témával foglalkozunk csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban. Tartsanak velünk!

Császár előd énekelt, az imént 3 perc múlva lesz 8:30. Egy kis hír röviden a Szobota Info oldaláról. Nem tudom, jártak-e már itt Lendván a Bogrács Festen. Lesz idén is. A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet bejelentette, hogy megnyitották a jelentkezést a 2026-os Bogrács Festre, amely idén augusztus 22-én lesz majd Lendva óvárosában. A rendezvény ismét a Vinárium Fesztivál része lesz. Főzőcsapatokat, látogatókat és mindenkit sok szeretettel várnak a városba. A szervezők meghívják az egyesületeket, magánszemélyeket, vállalatokat, közintézményeket és egyéb csapatokat, akik részt szeretnének venni Szlovénia legnagyobb bográcsfőző versenyén. A rendezvény reggel 8-kor kezdődik a főutcán, és persze a főzőverseny mellett szórakoztató programmal, gyerekprogramokkal, kulináris kínálattal és este koncerttel is készülnek, úgyhogy mindez augusztus 22-én itt Lendván.

Ez volt a Skorpió felvétele, mindjárt zenélünk tovább 5 perccel fél 9 után, de erőbb egy kis hír arról, hogy léteznek már olyan városi kertek, ahová gyomlálni utalják be az orvosok a pácienseiket. A kezdeményezés részeként a helyi orvosok kertészkedést írnak fel a krónikus tünetekkel küzdő pácienseiknek, akik a napi problémákat maguk mögött hagyva belefeledkezhetnek a gyomlálásba, miközben a friss levegőn vannak. Hát nem idehaza van ez a dolog, bár akár lehetne nálunk is, de megnyitott a kapuit a Brit Királyi Kertészeti Társaság első városi környezetben kialakított kertje, amelyet Európa legnagyobb aktív részvételre épülő kertészeti projektjeként jellemez a társaság. A Salfordban lévő 62 hektáros RHS Garden Bridgewater a tervezetnél kicsit később, de végre megnyitotta kapuit. A főigazgató szerint a 35 millió fontból megvalósult kert több év kemény munkájának eredménye. A társaság reményei szerint a kertet évente 1 millióan fogják felkeresni, és 2030-ra éves szinten mintegy 13 millió font bevételt fog termelni. A projekt egyik szóvivője elmondta, hogy a területre nagyjából 250 ezer új növényt ültettek be, és a kert több mint 100 ember, köztük csak nem 50 helyi lakos számára biztosít munkát. A Bridgewateri csapat továbbá a kertészet és a jobb egészségi állapot közötti kapcsolatra fókuszáló úttörő programban is részt vesz. A kezdeményezés részeként tehát a helyi orvosok kertészkedést írnak fel a krónikus tünetekkel küzdő pácienseknek. A kert kurátora Marcus Shilton Jones szerint a céljuk, hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki a környező területeken élőkkel. A látogatók különféle kert típusokkal találkozhatnak. Az Édenkertben például az ázsiai és mediterrán kertek által inspirált palántázással ismerkedhetnek meg. Egyébként az RHS Garden Bridgewater helyén egykor pazarkertekkel körülölelt vidéki kastélyát, amely a 20. század elején az enyészeté lett, majd 1943-ban egy tűz adta meg számára a kegyelemdöfést. Végül lebontották. A következő években a terület egy részét egyebek között kertészetként és cserkésztáborként használták, most pedig az emberek egészségét szolgálja. Hát igen, mindig mondjuk, hogy érdemes a természet közelében maradnunk, hiszen mi is a részei vagyunk, jönnek a zenék.

Mindjárt 8:45 lesz, a mai nap nem igazán kedvez a kinti programoknak, munkáknak, de azért itt van a tavasz, úgyhogy egyre inkább, egyre többen nekiállnak a fűnyírásnak. Nem tudom, elgondolkodtak-e azon, amikor fűnyírót választanak, hogy milyen típusra is van szükségük, vagy melyiket célszerű megvásárolni. Hogyha a kert kisebb méretű, akár csak egy városi udvarról, vagy egy előkertről beszélünk, akkor az egyszerűség és a kompakt kialakítás lett a legfontosabb. Egy kisebb kertben, vagy egy kis gyepméretnél nem szükséges nagy teljesítményű gép. Mivel a munka gyorsan elvégezhető, nem igényel túlságosan nagy erőfeszítést. A legjobb választás ilyenkor akár az vezetékes elektromos fűnyíró, amely kis súlyának és praktikus kezelhetőségének köszönhetően könnyen mozgatható és biztosítja az energiatakarékos működést. A vezetékes fűnyírókat a folyamatos áramellátás jellemzi, így nem kell a töltésre várni és gyorsan végezhetünk a munkával. Bár hiába kicsi a kert, figyelni kell arra, hogy a kábel hosszúsága megfelelő legyen a teljes terület lefedéséhez. Ha a kert vagy a gyep kicsi, és szeretnénk elkerülni a zajos motorokat, a vezeték nélküli akkumulátoros fűnyírók is remek alternatívát kínálnak. Ezek a modellek rendkívül könnyen kezelhetők és környezetbarát megoldást kínálnak. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően az akkumulátoros fűnyírók teljesítménye is most már egész jónak mondható. Ebből érdemes választani, tehát hogyha kisebb kertünk van. A közepes méretű kertek esetében a fűnyírók választéka szélesebb, mivel a nagyobb terület már több erőfeszítést igényel. Itt már fontos, hogy olyan gépet válasszunk, amely képes hosszú ideig folyamatosan működni. Egy közepes kerthez már érdemes elgondolkodni a benzines fűnyírón. Az erős motorra rendelkezik, nagyobb területek nyírására alkalmas. Nagy előnye, hogy nem korlátozza őket kábel vagy az akkumulátor kapacitása, így munkaközben nem kell megállni, és az egyébként is sok időt igénylő kertápolási feladatokat gyorsabban el tudjuk végezni. Egy közepes méretű kerthez ideális egyébként a manapság divatos önjáró fűnyíró is. Ezek már komolyabb, de azért egyszerűen irányítható gépek, amelyek gyorsan elvégzik a munkát. A legtöbbjük képes arra, hogy a gyep egyenetlenségeit is kezelje. És hogyha igazán nagy területet kell karbantartani, akkor komolyabb munícióra lesz szükség. A legmegfelelő választás ilyenkor a fűnyíró traktor, vagy egy nagy teljesítményű professzionális benzines fűnyíró. A traktoros fűnyírók rendkívül kényelmesek és időtakarékosak, hiszen nem kell folyamatosan hajolgatni, manőverezni, mint a kisebb modellekkel. A traktoros gépek ideálisak azok számára, akik igazán nagy pázsitot ápolnak, és szívesebben végeznék a munkát kényelmesen ülve. Az ilyen típusú gépek különböző hasznos funkciókkal is rendelkeznek, mint például a hatalmas modern fűgyűjtő kosár, az igazán profi és aprólékos mulcsozás lehetősége, vagy akár a fűtároló rendszerek. Ezek segítségével még könnyebben és gyorsabban hasznosíthatjuk újra a lenyírt füvet, használhatjuk komposztként, természetes mulcsként, de a lenyírt fű egyébként más módon is felhasználható. Ennyit a fűnyírókkal kapcsolatban, azért tegyük azt hozzá, hogy nem kell három naponta füvet nyírni, természetesen annyira gyorsan senkinél nem nő. Na, a fűnyírók meg a kert után vissza a zenékhez, 3 perccel vagyunk 8:45 után, és akkor nem sokára, 9 órakor jönnek majd a következő hírek is.

Ez volt az emberek felvétele. A Muravidéki Mintagazdaságból május 8-án pénteken ismét friss zöldségeket szállítanak Lendvára. Rendelhető spárga, fejes saláta, radics, újhagyma, zsenge, fokhagyma és eper is. Minden zöldség ökológiai szemlélettel, a természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre. Rendeléseiket ma estig adhatják le a Muravidéki Mintagazdaság elérhetőségein. A szállítás pedig holnap, május 8-án pénteken lesz. Május 7-e van csütörtök délelőtt itt az MMR-en, jön még egy kis zene. 9-kor híreket mondunk, aztán várjuk Önöket a folytatásban is.

0: Reklám. Megnyitott a Tó büfé a Sárbergi horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tó büfében mindenkit szeretettel várnak.
1: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
2: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
1: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
2: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
1: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
3: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
2: Aztán ki fogott muzsikálni?
1: Muzsikálni a duó, a szoszét fog.
2: Na hát...
1: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
2: Na majd én főzök neked olland, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
1: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
2: Na ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Első alakuló ülésére hívta össze dr. Zagorez Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója az intézmény tanácsát. Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a testület létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ két szervezeti egységének a jövőben egy-egy képviselője lesz. Az ülésen megerősítették a jelölteket, és ismét dr. Pozsonec Robertet választották meg tanácselnöknek. Helyettese dr. Lendvai Kepe Zoltán lett, mint az előző mandátumban. A megbízatásuk 5 évre szól. A következő napokban várhatóan létrejön a parlamenti munkabizottságokban a helyek elosztásáról szóló megállapodás. Különösen fontos lesz a Resznica pozíciója, amely látszólag az ellenzéki koalíciót fogja támogatni, de nem lesznek tagjai két felügyelőbizottságban. Zoran Stevanović, a Resznica párt vezetője, az országgyűlés leendő házelnöke megerősítette, hogy a tömörülés nem delegált tagot sem a hírszerző és biztonsági szolgálatok felügyeleti bizottságába, sem a közpénzügyek felügyeleti bizottságába. Az új kormány kiemelt gazdaságpolitikai célként határozta meg az Euró 2030-as magyarországi bevezetését. Ennek megvalósításához már idén ősszel elkészülhet egy konkrét makrogazdasági menetrend. Az euróövezethez történő csatlakozáshoz azonban szigorú költségvetési fegyelemre van szükség. A korábbi régiós példák is rámutatnak, hogy elengedhetetlen az államadósság csökkentése és az Európai Bankunióba történő integráció. Bár a magyar társadalom többsége támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését, a folyamat komoly gazdasági kihívásokat tartogat. Magyarország ugyanis jelenleg egyetlen Maastrichti konvergencia kritériumot sem teljesít. Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte csütörtök reggel a lett hadsereg. Az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai már kivonultak a helyszínre. Az Euraktiv által megszerzett adatok szerint az orosz állampolgárok több mint 670 ezer schengeni vízumkérelmet nyújtottak be 2025-ben, ami közel 8%-os növekedés 2024-hez képest. Az EU-s országok pedig több mint 620 ezer vízumot adtak ki, ami 10,2%-os növekedést jelent. A turisztikai vízumok száma 477 ezer volt 2025-ben, amely a kiadott összes vízumnak nagyjából a 77%-át teszi ki. A második legnagyobb kategóriát a családtagok és barátok látogatása jelentette, ezt követték az üzleti utak. Franciaország, Olaszország és Spanyolország az orosz állampolgárok által benyújtott vízumkérelmek közel 3/4-ét tette ki. Párizs állította ki a legtöbb vízumot, ami annak fényében nem meglepő, hogy a 2019-es hivatalos adatok szerint Franciaországban több mint 56 ezer orosz él, jelentős részük pedig az ország délkeleti részén lévő Rivierán. Antibes és Monaco partjai között a helyi hatóságok több mint 50 olyan ingatlant zároltak, amelyek az ukrajnai háborúval kapcsolatban szankcionált szervezetekhez és személyekhez kapcsolódnak. Sport, a címvédő Paris Saint-Germain jutott be a labdarúgó bajnokok

0: Időjárás.
1: Eleinte túlnyomóan borult lesz az ég, elszórtan egy-egy futó zápor, néhol zivatar sem kizárt, majd a nap folyamán nyugat felől fokozatosan elvékonyodik a felhőzet és több-kevesebb napsütésre van kilátás. Az időnként megélénkülő déli, délnyugati szélben 17-23 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, a közlekedési rendőrség az autópályán ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a 21 Pilots egyik aktuális dalát hoztam, a City Walls címűt, amely a tavaly megjelent nagy lemezen található, a 8. stúdió albumuk egyik húzó kislemeze. Egyébként a dal és a hozzá készült monumentális videóklip is hatalmas jelentőséggel bír a zenekar életében. Tyler Joseph elmondása szerint a City Walls lezárja a több mint 10 éve tartó Dema városához és Clancy karakteréhez kapcsolódó narratívát. A klipet megközelítőleg 1 millió dolláros költségvetésből forgatták, amivel a zenekar eddigi legdrágább produkciója lett. A magas költséget az indokolta, hogy korábbi videóik jellegzetes jeleneteit építették újra benne. És hogy miről szól a dal? Nos, a City Walls a mentális egészséggel való küzdelemről, az elszigeteltségről és a belső démonokkal való szembenézésről szól. Központi szimbóluma Déma városa, amely egyfajta érzelmi csapdát és a depressziót jelképezi. A szövegben a városfalak azokat a belső gátakat jelentik, amelyek elzárják az embert a külvilágtól és a gyógyulástól. A dal üzenete az, hogy bár a küzdelem egy folyamatos ciklus, az ember képes átvenni az irányítást a saját gondolatai felett. A dal szövege érinti egyébként a követőből vezetővé válás félelmét is. Érkezzen most a City Walls az amerikai 21 Pilots duótól.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Unta, nem fél el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Van két apró hirdetésünk itt a szerkesztőségben, ezeket mondom, aztán lehet majd telefonálni lakossági hirdetések ügyében. Eladó egy SG0909 Smart Drone GPS, ami egy nagy tudású drón, 4K kamerával, GPS stabilizálással és fejlett repülési funkciókkal. Intelligens módokkal is rendelkezik, hosszú repülési ideje és képstabilizálása miatt kiváló választás hobbi videózáshoz, kirándulásokhoz és látványos légi felvételek készítéséhez. A készülék teljesen új, ára 200 euró, a telefonszám pedig 00-386-31-442-770-es. És aztán van itt is még egy hirdetés, Reszneken eladó három fehér kecske egyévesek, anyának valók. A telefonszám 00-36-20-38-70-100-as. Ezek a meglévő hirdetések tehát, és lakossági hirdetéseket várunk a következő percekben. Telefonszámaink 575-17-18 és 575-17-19-es.

0: Köszöntök egy telefonálót. Haló!
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm! Tessék!
1: 50 literes villanyboiler üzemképes állapotban eladó.
0: Üzemképes, igen.
1: És lenne még egy személygépkocsira tetőbox, szintén eladó.
0: Személygépkocsira tetőbox, szintén eladó, jól van.
1: Telefonszámot mondanám.
0: Igen.
1: 0620.
0: 20-as.
1: 372.
0: Igen.
1: 07.
0: 07.
1: 85-ös.
0: Igen.
1: Zala vármegye, lenti térsége. Nagyon köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Haló? Van-e még valaki, nincsen? De lehet hirdetni, hívjanak bennünket nyugodtan.

Mondom az apró hirdetést, ami itt van, Reszneken eladó három fehér kecske, egy évesek anyának valók, a telefonszám 00 36 20 38 70 100-as, és ami telefonon érkezett, lenti térségében eladó 50 literes villanyboiler üzemképes állapotban és egy tetőbox személygép kocsira, a telefonszám 00 36 20 372 07 85-ös, ez érkezett tehát. Délután is hirdethetnek, majd maradjanak velünk a folytatásban is. 4 perccel vagyunk 3:45 után, jönnek a zenék, 10 órakor pedig híreket mondunk.

0: gyökereit bőkezően...
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. A következő napokban várhatóan létrejön a parlamenti munkabizottságokban a helyek elosztásáról szóló megállapodás. Különösen fontos lesz a Resnica pozíciója, amely látszólag az ellenzéki koalíciót fogja támogatni, de nem lesznek tagjai két felügyelő bizottságban. Zorán Sztevanovics, a Resnica párt vezetője, az országgyűlés leendő házelnöke megerősítette, hogy a tömörülés nem delegált tagot sem a hírszerző és biztonsági szolgálatok felügyeleti bizottságába, sem a közpénzügyek felügyeleti bizottságába. Magyar Péter csapata és a brüsszeli vezetők közötti zárt ajtók mögött folynak a tárgyalások arról, hogyan hozhatóak haza az utolsó pillanatban az Orbán korszak alatt befagyasztott uniós források. A Magyarországnak járó pénzek egy része, a helyreállítási alapelemei augusztus végéig hívhatóak le. Ez az összeg egyrészt 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból, másrészt 3,9 milliárd euró hitelből áll. A Politikónak uniós források azt mondták, a felek közötti vitatárgya az, hogy mennyi pénzt tud még megszerezni a helyreállítási alapból a Tisza kormánya az említett határidőig. Alap szerint az Európai Bizottság azt javasolja magyaréknak, hogy hívják le az RRF támogatás részét, de a hitelt engedjék el, mert már nem maradt elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére. Ezek ugyanis attól függnek, hogy Magyarország teljesíti-e bizonyos konkrét jogállami reformokat. A Politikó szerint az Európai Bizottságnál úgy számolnak, hogy Magyarország a hitelkeret egy bizonyos részét nem fogja tudni lehívni. Tehetős külföldiek pénzért vehettek részt a szarajevói embervadászatban, állítja hírszerzési jelentésekre és interjúkra hivatkozva Domagoj Margetić horvát újságíró a Pay and Shoot című új könyvében. A gyanú szerint az 1992-től 96-ig tartó ostrom ideje alatt komoly összegeket fizettek külföldiek azért, hogy civilekre lőhessenek. A szerző szerint az összegek 80 ezer és 110 ezer német márka között mozoghattak, attól függően, hogy kit vettek célba. Külön díjszabás vonatkozott a középkorú férfiakra, a fiatal nőkre és a terhes nőkre is. Egy már nem élő hírszerző tiszt dokumentumai alapján egyes vadászok azon versengtek, ki tud több szebb nőt lelőni, számol be a Times. A forrásként használt dokumentumokat Nedzsad Uglyen, boszniai hírszerző jegyezte, aki 1996-ban életét vesztette. A szerző interjúkat készített egykori boszniai szerb milicistákkal is, akik külföldi résztvevők jelenlétéről beszéltek. Olasz, spanyol, német és brit állampolgárok is feltűnhettek a konfliktus zónában. Sokan azt mondták, hogy egy európai királyi család tagja is volt a lövészek között. Helikopterrel érkezett a Szarajevó melletti Vogoscsában, ott szállt meg, és gyerekekre akart lőni, mondta Margetić a Timesnak. A Szarajevó Safari néven emlegetett ügyet korábban egy 2022-es dokumentumfilm is feldolgozta, majd egy olasz újságíró vizsgálatai nyomán hivatalos ügyészségi eljárás is indult ismeretlen elkövetők ellen. A boszniai ügyészség 2022-ben nyitott nyomozást, az eljárás a feltételezett külföldi résztvevők és szerb oldali közvetítők szerepét vizsgálja. A hatóságok idén februárban megerősítették, hogy a különleges háborús bűnöket vizsgáló osztály aktívan foglalkozik az üggyel, és nemzetközi együttműködés is zajlik többek között olasz és hágai szervekkel. Sport. Jubianát futók és túrázók veszik birtokukba mától május 9-éig a 68. Pot-Obzsici elnevezésű hagyományos eseményen, amelyet a főváros felszabadulásának 81. évfordulója alkalmában rendeznek meg. Szlovénia egyik legnagyobb sport és szabad

0: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. 12 darab hidrogén üzemű elektromos motorvonat szállítására kötött szerződést a román vasút a Siemens Mobility-vel. A két kocsis járművek a Mireo Plus H nevű platformra épülnek, és ez Románia első hidrogén üzemű vonatkozó szerződése. A Mireo Plus H a Siemens szerint egy bevált regionális vonatplatformot ötvöz fejlett hidrogén technológiával, lehetővé téve a kibocsátásmentes vonatközlekedést a nem villamosított vonalakon. A megállapodás magában foglalja a vonatok leszállítását, valamint a teljes körű javítási, karbantartási szolgáltatásokat is 15 éven át. Ez meghosszabbítható újabb 15 évre, és a javításokat is helyben, például Bukarestben végzik majd. A vonatok maximális sebessége 120 km/h, és a szerelvények összesen 131 ülőhelyel, valamint 5 összecsukható üléssel rendelkeznek. Szükség esetén legfeljebb két motorvonat kapcsolható össze. A járművek olyan vonatvezérlő rendszerekkel vannak felszerelve, amelyek megfelelnek az európai biztonsági és interoperabilitási szabványoknak is. Az új vonatok 2029-től szállíthatnak majd utasokat is. Újabb részletek derültek ki az OpenAI első okostelefonjáról. Ming-Chi Kuo elemző szerint a ChatGPT fejlesztője gyorsított tempóban dolgozik a mobilon, amely így akár már 2027 elején készen állhat a tömeggyártásra. Az elemző szerint az eszközben a MediaTek Dimensity 9600 lapkakészlet egy testre szabott változata fog dolgozni. A chipsetet várhatóan idén ősszel jelenti be a MediaTek és a Vivo X300 Pro-ban is dolgozó Dimensity 9500 utódja lesz. Adódhat a kérdés, hogy miben fog különbözni az OpenAI által használt lapkakészlet attól, amit más gyártók is beszerelhetnek a mobiljaikba. Kuo szerint ez a képjelfeldolgozó processzor lehet, amely továbbfejlesztett HDR képességekkel bír majd. Ez javíthatja a mobil valós körülmények közötti képérzékelési képességeit. Az AI cég első okostelefonja LPDDR6 memóriával, UFS 5.0-as háttértárral és dupla NPU architektúrával érkezhet, így képes lesz különböző mesterséges intelligencia feladatok egyidejű futtatására. Kuo az OpenAI ambiciózus eladási céljairól is írt. Úgy értesült ugyanis, hogy a ChatGPT fejlesztője 2027-ben és 2028-ban összesen közel 30 millió eladott mobilra számít, amivel a cég közel annyit értékesítene a készülékből, mint a Samsung egy tipikus csúcsmodelljéből. Kiadta a NASA a legújabb műholdképeit, ami meglehetősen rossz hírt közöl a Mexikó fővárosában, Mexikóvárosban élőkkel. Az adatok alapján ugyanis a település évente körülbelül 25 cm-t süllyed, amivel a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszává válik. A világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városi területe, a mintegy 7800 négyzetkilométeres és mintegy 22 millió lakossal rendelkező mexikói főváros és a környező városok egy ősi tómederre épült. A talajvíz folyamatos kiszivattyúzása, valamint a városi fejlesztések drámaian összezsugorították a víztartó réteget, ami azt jelenti, hogy Mexikóváros több mint egy évszázada süllyed. Így számos műemlék és régebbi épület, mint például a Mária mennybe menetele székesegyház, amelynek építése 1573-ban kezdődött, láthatóan megdőlt. A víztartó réteg zsugorodása nem meglepő módon a krónikus vízválsághoz is hozzájárult, amely várhatóan csak súlyosbodni fog. Enrique Cabral, a mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem kutatója szerint a városi infrastruktúrában, a metróban, a vízelvezető rendszerekben, a vízellátásban, az ivóvizet biztosító rendszerekben, valamint a lakóházakban és az utcákban is kárt okoz a süllyedés folyamata. A NASA műholdképei szerint a repülőtérnél és a Függetlenség angyala néven ismert emlékműnél havonta 2 cm-es süllyedés figyelhető meg. Cabral szerint egy évszázad alatt a süllyedés mértéke elérte a 12 métert. A szakember szerint a Földön ez a jelenlegi leggyorsabb ilyen ütem. A NASA adatai a 2025. októberre és a 2026. januárja között végzett méréseken alapulnak, vagyis meglehetősen frissek. Gyakorlatilag várható volt. Megérkezett az első robot plüss, amelyet a mesterséges intelligencia működtet. A négylábú szerkezet mögött Colin Angle, az iRobot korábbi vezérigazgatója áll. A Familiar nevű plüss sokkal inkább tekinthető egyfajta AI rendszernek, mely jelentős előrelépést hoz abban, ahogyan a mérnökök a fizikai mesterséges intelligenciára tekintenek. Colin Angle a Familiar Machines and Magic élén fejleszti az eszközt, a cég eddig jó részt titokban működött. A Familiar egy emberi interakció számára kifejlesztett négy lábon császkáló robot, melynek nincs kijelzője. Inkább mozgással, hangokkal és érintéssel teremt kapcsolatot. A mérnökök érintésérzékeny külső réteggel is ellátták a plüst, mely kamerákat és mikrofonokat is tartalmaz. Ezek együttesen segítik a robotot az őt körülvevő környezet felmérésében és a reakciókban. A beépített AI helyileg fut, nem egy távoli szerveren. A rendszer multimodális, tehát ötvözi a látást, a hangot, a nyelvet és a memóriát. A cél az, hogy olyan viselkedés jöjjön létre, amely az ismételt interakciók mentén folyamatosan fejlődik. A Familiar Machines and Magic olyan eszközöket szeretne fejleszteni, amelyekkel az emberek nap mint nap kapcsolatba léphetnek, tehát nem ipari felhasználásra szánják őket. Ennek már a tervezés folyamatában is meg kell jelennie, például az embereknek tervezett robotoknak meg kell érteniük a kontextust és az érzelmeket. Sajnos egyelőre nem ismert, hogy mikortól lehet majd megvásárolni a Familiar-t. Ahogyan azt sem árult el a cég, hogy milyen felhasználási területekre szánják azt konkrétan. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Másfél perccel 10:30 után egy kis kitekintő, hát vagy az ablakon, vagy az előrejelzésre. Továbbra is csapadékos időt, meg borongós időt mutat az előrejelzés, és ha kitekintünk, akkor tényleg ilyesmiben van részünk. 17 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, nem tudom, én nem voltam kint reggel 5 óra óta, úgyhogy nem tudom, mennyire kellemetlen, hogyha ez még meg van tűzdelve némi esővel, meg egy kis széllel, de hát érdemes egy kicsit ősziesebb időjárásra készülni, legalábbis a mai napon. Holnap már javulhat a helyzet, azzal együtt, hogy azért holnap reggel alacsonyabb lesz a hőmérséklet, és helyenként párás ködös lesz a levegő majd, de napközben már 2-3 fokkal magasabb értéket mérhetünk, és hát a felhők odébb állnak, úgyhogy holnap már derültebb időre készülhetünk, naposabb időre. Szombat vasárnapra is kellemes időt mutatnak, a reggeli 10-12 fok után, délutára 23-24 fokot mutat az előrejelzés, hát bízunk benne, hogy így lesz, hiszen több program is lesz majd az előttünk álló hétvégén. Maradjunk a mai napnál. Magyarországon a zivatar miatt sárga figyelmeztetést adtak ki. Többször erősen megnövekszik a felhőzet, napközben zápor, zivatar kialakulhat, élénklökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, akár viharos is lehet a szél egyébként zivatarok környékén. Jelenleg 17 fokot mutatnak a hőmérők, és olyan 19 fokra lehet számítani, úgyhogy legalább nagy napi hőingás nincsen, hogy valami jót is találjunk a mai napban is. Semjénháza környékéről, Cserszeg-Tomaj környékéről és Badacsony-Tomaj környékéről is esőt jelentenek, akár csak Somogyudvarhelyről, Nagyatádról, Kozár-Mislenyről és Vaskútról. Az Alföld déli területén is előfordul csapadék. A felhők vannak túlsúlyban összességében az országban, hogyha önök felett egy kicsit szakadozottabb a felhőzet, vagy éppen picit pislákol a napocska, nagyon örüljenek neki, mert önök akkor olyan helyen élnek, ami kevésbé van most az ország területén. Holnap hajnalban tehát a párásság lehet jellemző, elszórtan azért holnap is lehet még csapadék, de már nem nagy mennyiségben és nem nagy területen. Szombaton és vasárnap a napsütést fátyolfelhők, gomoly felhők zavarhatják majd meg. Elszórtan némi eső lehet, de nem ez lesz a meghatározó. Ahogy mondtam, szépen emelkedik majd a hőmérséklet, és több napsütésre szombaton készülhetünk, ekkor erősebb lehet az UV-sugárzás is majd. Vasárnap már több lesz a felhő, ezt írják, és szelesebb napra készüljünk. Hétfőn is, kedden is szeles idő lesz, érkezik majd hidegfront erős széllel, keddre várhatóra, vagy várhatóan. Egyébként hétfőn, kedden, szerdán is lehet csapadékra készülni, és ha hozzátesszük, hogy kedd 12-e lesz, és lehet, hogy nem ugrik be, de segítek, fagyos szentek jönnek majd, akkor talán felkészülhetünk arra, hogy némileg visszaesik a hőmérséklet, de most, hogy ma ilyen 20 fok körüli, vagy 20 fok alatti értékek vannak, 4 nap múlva megközelítjük a 30 fokot, aztán megint 3 nap alatt 20 fokra csökken, hát azért készüljünk fel rá. Legalább lelkiekben, ahogy tudunk. Egyébként ünnepnap is lesz, madarak és fák napja lesz majd vasárnap. Minden évben május 10-én ünneplik ezt meg, hát főleg ugye a gyerekek óvodában, iskolában szoktak ilyenkor egy-két programot tartani a pedagógusok, talán idén sem marad el. Persze a nagyobb iskolások, diákok, egyetemisták már nem ezzel vannak elfoglalva. Hát most a széltérképre néztem rá, hát igen, élénk szélre készülhetünk még ma délután is, holnap reggel gyengére, aztán holnap délután megint mérsékeltre. A strandolással még várni kell. Nem csak itt vidékünkön, hanem az Adria környékén is. A tengervize Splitnél 16 fokos, ebben azért még nem szoktunk megmártózni. A Balaton is csak 17 Celsius fokos, úgyhogy várjunk még a nyárral, vagy a nyár várat még magára, kinek hogy tetszik. Az a lényeg, hogy együtt tölthetjük ezt a napot is, úgyhogy remélem érzik, hogy nincsenek egyedül, számíthatnak minden nap az MMR-re. Most 6 perccel vagyunk 10:30 után, és akkor még egy pillantás az utakra, mert ugyan megnéztem, de most majdnem elfelejtettem megmondani. Vidékünk forgalmában fennakadásokról nem jelentenek, és a tengermelléki autópályán is megnyitották a forgalmat, Kastelec és Kozina között volt lezárás, illetve baleset történt a Raubar Komanda pihenőhelyen, Koper felé, vagy pihenőhelynél Koper felé. Itt még mindig, bár a baleset következményeit már eltakarították, de még mindig fennáll a torlódás. Hát ha arra járnak, akkor óvatosan vezessenek, bár ha arra járnak, lehet, hogy nem hallgatják éppen az MMR-t. Minden esetre vidékünk forgalmáról annyit, hogy nincs jelentős fennakadás, vizes útszakaszokkal találkozhatnak, óvatosan vezessenek, a hidegfront miatt lassabban reagálhatunk bizonyos helyzetekben. A muravidéki autópályára írtak ki előre bejelentetten sebességellenőrzést, de tudják jól, hogy mindenütt ráfuthatunk a radarra, úgyhogy ahol kín az 50-es tábla, még ha amúgy nem is indokolt, valljuk be őszintén, előfordul ilyen eset is vidékünkön, ott is tartsák be a szabályokat, jó, nem érdemes belefutni egy ilyenbe, aztán ott a kellemetlenség. 7 perccel 10:30 után most ennyit kínáltunk, de persze itt leszünk a folytatásban is, remélem önök is maradnak, szóljanak a zenék, kellemes időtöltést.

No, meg is eredt az eső itt nálunk is. Ha már ilyen szépen összejöttünk, akkor egy kicsit tekintsünk előre a folytatásra. 2 perccel múlt el 3:45, 11 órakor jönnek majd a hírek, 11:45 után pedig a Kisebbségben című összeállítás Fehér Ilona szerkesztésében. Aztán jön majd a déli krónika, illetve a szokásos csütörtök délutáni összeállítások. A terepjárót ajánljuk még figyelmükbe, ha minden jól megy, 3 összeállítás lesz hallható. Tegnap este tartotta 19. soros ülését a Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt. Az ülésen határoztak arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján megjelentetik a Moravszke-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. A rendelkezésre álló összeg 30 000 euró, a pályázat egy hónapig lesz elérhető. Erről az ülésről majd Fehér Ilona számol be. Aztán alakuló ülésére hívta össze dr. Zágoret Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, az intézmény új tanács tagjait. Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a tanács létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ 2 szervezeti egységének a jövőben egy-egy képviselője lesz. A részletek majd Botka Ágnestől érkeznek. És még egy téma, a május elejé fagyok után erőteljes felmelegedés érkezett hozzánk, ami tovább rontja az amúgy is csapadék hiányos helyzetet szántó földjeinken. Térségünkben a talajok kritikusan szárazak, ami meglátszik az őszi és a tavaszi vetések fejlődésén. További részletek majd Jobbály Klárától. Most ugyan esik az eső, de akkora mennyiségben, amely az aszályt jelentős mértékben tudná enyhíteni. Annyi esőre nem kell készülnünk, ettől nem kell tartanunk, viszont az jó hír, hogy egy kicsit legalább esik az eső, hiszen nagy szükség van a csapadékra. Na ennyit akkor, ez lesz délután 3 órakor a terepjáróban, aztán hogy mi lesz még este 7-ig, majd a délutánosok elmondják. Mi még maradunk egy picit, jó 10 perc múlva híreket mondunk, pontban 11 órakor, és ahogy említettem, 11:45 után a Kisebbségben című összeállítás következik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. A Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézet tanácsa ma szakszervezeti képviselők kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésén vitatja meg a gazdaság fejlesztését célzó intervenciós intézkedésekről szóló törvénytervezetet. Az érdekvédelmi szervezetek azt javasolják a tanácsnak, hogy ellenezze a kötelező nyugdíjbiztosítás tervezet átalakítását. A kezdeményezők ellenzik azt a javaslatot, amely a 7500 euró feletti jövedelem esetén a társadalombiztosítási járulékok korlátozását irányozza elő. Emellett előírná a munkaviszony automatikus megszűnését az öregségi nyugdíj feltételeinek teljesülésekor. Ugyanakkor azok, akik a munkáltató hozzájárulásával az öregségi nyugdíj feltételeinek teljesítése után is folytatnák munkaviszonyukat, teljes nyugdíjat és teljes fizetést kaphatnának. A törvényjavaslatot az NSZI, az SLS és a Fókusz Trió, valamint a Demokraták és a Resznica nyújtotta be. Áprilisban 320 millió eurós többletet mutatott az állami költségvetés, olvasható a költségvetési tanács ma kiadott tájékoztatójában. Az államháztartás hiánya az idei év első négy hónapjában elérte a 423 millió eurót, a tavalyi év azonos időszakában mért 272 millió euró hiány után. A költségvetési tanács továbbra is a büdzsé kiadásainak gyors emelkedésére figyelmeztet. Szlovéniában folyamatosan növekszik az Erasmus Plus program iránti érdeklődés. Az illetékes nemzeti ügynökség adatai szerint tavaly több mint 13 ezer szlovén résztvevője volt a programnak, ami 28%-kal több, mint az előző évben. Szlovénia több mint 13 ezer külföldi résztvevőt is fogadott, 18%-kal többet, mint 2024-ben. A Magyar Országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. A Tisza párt kétharmados többsége várhatóan ekkor szavazza meg Magyar Pétert miniszterelnöknek, majd hétfőn a parlamenti bizottsági meghallgatások után az új miniszterek is elfoglalhatják pozíciójukat. A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt, írta a Poslovnik Dnevnik című gazdasági napilap. Slaven Zsabó, a légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta, a tervezett 27 ezer járat mintegy 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára duplájára nőtt. Hozzátette, a jelenlegi üzemanyag költségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. Zsabó szerint a jegyárak alakulását az üzemanyagár mellett a repülőtéri költségek emelkedése is befolyásolja. A zágrábi repülőtér június 1-től 20%-kal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról. Az amerikai haditengerészet az ománi öbölben szerdán működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokkád vonalán, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének tájékoztatása szerint az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé, az ománi öböl partvidékén megsértve a kikötői zárlatot. A közleményben egyben felhívták a figyelmet arra, hogy változatlanul teljes mértékben érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett blokkád az iráni kikötőkből kihajózó és az odatartó vízi járművekre. Sport. A magyarországi élvonalbeli futballkluboknak május 31-éig kell közzétenniük az előző évi pénzügyi beszámolójukat. A címvédő Ferencváros már nyilvánosságra is hozta az adatait. A zöldfehérek tavalyi 21 milliárd forintos költségvetéséből 8 milliárdot tett ki a labdarúgók bérköltsége. Egy nagyjából 30 fős kerettel számolva ez játékosonként átlagosan évi bruttó 260 millió forintos jövedelmet jelent. Az összegek eloszlása a csapaton belül természetesen nem egyenletes. A kulcsjátékosok ennél jóval magasabb gázsira számíthatnak.
2: Időjárás.
1: Eleinte

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! 2026. április 16-áig lehetett benyújtani a Szülőföldön Magyarul című programra vonatkozó kérelmet, amely nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatást, illetve hallgatói támogatást biztosít azon tanulók, diákok és egyetemisták számára, akik a szlovéniai tanintézményekben a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják. Idén 375-en pályáztak erre a támogatásra. A pályázatok most vannak feldolgozás alatt. Április 17-én pedig a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében meghirdetett pályázat zárult le. A támogatásra 42 vállalkozó pályázott. Ezek a kérelmek is most vannak feldolgozás alatt. Mai nemzetiségi műsorunkban ezzel a két témával foglalkozunk. Tartsanak velünk! Idén is egy hónap állt azon tanulók szülei és egyetemi hallgatók rendelkezésére, akik szlovéniai magyar nyelvű oktatásban és nevelésben részesülnek, és élni kívántak a szülőföldön magyarul nevelési és oktatási támogatással. A 2025-2026-os tanévre vonatkozó kérelmek benyújtási határideje április 16-a volt. A 100 000 forintnak megfelelő összegű eurós visszanemtérítendő egyszeri támogatás meghirdetője a magyar kormány megbízásából ezúttal is a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT volt. A program célja a külhoni magyar családok szülőföldön való maradásának és a magyar nyelv tanulásának ösztönzése. A kérelmeket kizárólag elektronikus úton a mipont.hu felületen kellett kitölteni, és a Rákóczi Szövetséghez, a program központi kivitelezőjéhez kellett elküldeni. A szlovéniai pályázat lebonyolítója idén is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, ahol már zajlik a pályázatok feldolgozása. Vida Simonát, az intézet szakmunkatársát kerestük fel, hogy megkérdezzük, milyen volt az idei pályázat iránti érdeklődés.
2: Az idei szülőföldön magyarul pályázat iránt nagy volt az érdeklődés, és ügyesen be is nyújtották a kérelmüket, ugye digitalizálva kellett, digitális módon, és most vannak a feldolgozások. Nagyjából mindenki élt a lehetőséggel, aki jogosult erre a pályázati kiírásra, és a tavalyihoz viszonyítva el tudom most mondani, hogy tavaly 363 volt az, aki pályázott, tehát szülő igényelte a gyerekére a támogatást, az idei évben ez a szám valamivel több, 375 szülő igényelte a gyerekeire a támogatást, ugye most folynak a feldolgozások, és majd kiderül a feldolgozás után, hogyha mindenki jogosult-e, vagy talán mégsem.
1: Van-e tudomásuk arról, hogy valakinek szüksége van hiánypótlásra?
2: Tehát, amint említettem, a feldolgozások most folynak. Előfordul olyan, hogy lejárt a személyigazolványuk, de ezt a rendszer már jelzi. Aztán az újaknál, tehát akik újonnan pályáztak, ott előfordulhat, hogy valamilyen dokumentum nincs feltöltve, vagy nem olvasható formátumban. Ezeknek mi akkor a rendszeren keresztül kiküldjük a hiánypótlást, és minden szülőnek van 15 napja a hiánypótlás benyújtására.
1: Mondjuk el még azt is, hogy kinek jár meg ez a támogatás.
2: Mint azok a szülők, illetve egyetemisták élhetnek a lehetőséggel, akiknek a gyerekei a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják valamilyen formában, vagy fakultatív módon, vagy lektori órákra látogatnak el. Ljubljanában ott is a lektori órák jönnek számításban, van nekik magyar nyelvoktatásban, így van ez Muraszombatban is. Nem elegendő az, hogy a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják, állandó vagy ideglenes lakcímmel és kell, hogy rendelkezzen az, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel. Tehát szlovéniai lakcímmel.
1: Mekkora támogatásról beszélünk?
2: Az összeg nem változott, és reméljük, hogy ez így is fog maradni az idei évben. 100 000 forintról beszélünk per gyerekre, per egy főre, és miután Magyarországon kormányváltás történt, bízunk benne, hogy a támogatás megmarad olyan formában, amilyenben eddig is volt.
1: Hogyan tudták segíteni a szülőket a pályázatok kitöltésénél? Fordultak-e bármilyen segítségért önökhöz?
2: Nagyon sokan megoldották egyedül, miután digitális formában kell beadni, fel vannak már töltve a kért dokumentumok, és itt a szülőnek nagyon egyszerű volt a feladata, saját jelszavával, kódjával belépett, és nagyon gyorsan benyújtotta a pályázati kérelmet, kinyomtatta, és azt az adatlapot kellett behozni ide a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet székházába. Itt a munkatársak átvették, tehát aláírták nekik, bizonyították, hogy benyújtották, de voltak olyanok is, akik bizonyos okok miatt nem tudták megoldani saját maguk, vagy nem volt jó a számítógép, vagy először csinálták, vagy túl bonyolultnak vélték, de ebből kevésebb volt, természetesen azoknak pedig segítettünk. Vagy telefonon felhívtak és irányítottuk őket, hogy hol mit kell feltölteni, és hogy lépnek tovább a rendszerben, vagy pedig bejöttek ide személyesen, és akkor segítettük nekik megoldani.
1: Van-e bármilyen információjuk arról, hogy mikorra várhattok a támogatások kifizetése?
2: Erről egyelőre nincs. Nekünk június második feléig kell feldolgozni az összes benyújtott kérelmet, megtörténnek még a hiánypótlások, és amikor minden megvan, akkor a Rákóczi Szövetség az összes feldolgozott adatot átnyújtja a Bethlen Gábor alapkezelőnek, tehát a kifizetéseket elindítják. Tavaly ez szeptember második felében történt meg, bízunk, hogy most is hasonló módon fog zajlani.
1: Ez az idei pályázat a 2025-2026-os tanévre vonatkozik.
2: Igen, ez így van, tehát egy évben egyszer igényelhető, és mindig az adott iskola évre egy kicsit visszanyúlik a másik évben, márciusban jelenik meg, tehát arra az iskola évre vonatkozik, amikor a gyerekek még abba az iskola évbe járnak.
1: A Szülőföldön Magyarul Nevelési Oktatási Programnak és támogatásnak a külhoni magyarság körében igen nagy a jelentősége.
2: Egyrészt, miután ez mindig az iskola év elején jelenik meg, már nagyon sokan várják és érdeklődnek is, hogy mire várhat a támogatást, valamilyen módon hozzásegít a tanszerek, tankönyvek, iskolaszerek beszerzésénél, és miután az összeg nem kicsi, ezért egy-egy családnak ez a támogatás nagyon jól jön, és köszönjük is szépen a magyar államnak a támogatását.
1: Mondta Vida Simona, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmunkatársa, a Szülőföldön Magyarul című program idei pályázatáról. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében meghirdetett felhívásra április 17-éig nyújthatták be pályázatukat a nemzetiségileg vegyes alakot területen tevékenykedő vállalkozók. Az 500 000 eurós támogatási programra 42-en pályáztak. Jelenleg a pályázatok feldolgozása folyik. A visszanemtérítendő támogatási összeg minimum 10 000 és maximum 50 000 euró lehet. A befektetéseket szeptember végéig kell megvalósítani, a kifizetési kérelmeket pedig október végéig kell benyújtani. A program céljáról, a benyújtott pályázatok feldolgozásáról, a kifizetési rendszerről és a pályázati feltételekről kérdeztük Szabó Lívia programfelelőst.
3: A Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának serkentési programja első intézkedése keretében március 20-án került megjelentetésre a pályázati felhívás. A pályázatokat azokat április 17-éig kellett leadni. A jogosult pályázók közé tartoznak azok a vállalkozások, amelyek jogi vagy természeti személyként gazdasági tevékenységet folytatnak, és gazdasági társaságként, egyéni vállalkozónként vagy szövetkezetként működnek, illetve lényegében azonos tevékenységet végeznek, mint az említett társaságok. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó legalább 12 hónapja kell, hogy rendelkezzen a jogosultsági területen bejegyzett székhelyen. második helyjel. A projekteket azokat a jogosult területen kell megvalósítani, a pályázónak pedig egyben vállalnia kell azt, hogy a társfinanszírozott alapeszközöket a jogosult területről 5 évig nem fogja elvinni. A 2026-os költségvetésre évre vonatkozó pályázat keretében a rendelkezésre álló visszanemtérítendő eszközök összege 500 000 eurót tett ki. Ez az említett pénzkeret a Kohézióért Felelős és Regionális Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti Közösségek által lakott terület fejlesztése című költségvetési tétele biztosítja. A minimálisan igényelhető összeg az 10 000 euró, a maximálisan igényelhető összeg pedig 50 000 euró. Az odaítélt támogatást a de minimis szabály is korlátozza. Itt figyelembe kell venni azt a vállalkozónak, hogy a 3 egymást követő költségvetési évben nem szabad túlhaladni a felső határt, amely 300 000 euró. Az igényelt támogatás legfeljebb a beruházás 75%-át teheti ki, a kedvezményezetnek tehát legalább 25%-os önrészt kell biztosítania, amely pedig közeszközöket nem tartalmazhat. Ha a pályázó áfa visszaigénylő, akkor támogatás intenzitása 75%-a áfa nélkül. Amennyiben a pályázó áfa visszaigénylésre jogosult adóköteles jogi személy, akkor pedig a támogatás áfa nélküli összegének legalább 75%-ára jogosult.
1: Az idei 500 eurós támogatási program keretében mire lehetett pályázni?
3: Az elszámolható költségök kizárólag a vállalkozás elsődleges, illetve fő tevékenységével kapcsolatos állóeszközök költségei, amelynek egyedi nettó értéke meghaladja az 500 eurót. A pályázat keretében tervezett, beszerzendő állóeszközök száma pedig legfeljebb 10 lehet. Állóeszköznek minősül az az eszköz, amely önállóan, funkcionális egységként tud működni.
1: A pályázatra április 17-éig lehetett jelentkezni. Jelenleg hol tart a pályázati eljárás?
3: A pályázatok nem nyilvános felbontására a MÖNK székhelyén már sor került. Minden kizárólag időben beérkezett, megfelelően kitöltött és megjelölt, valamint postai úton ajánlott küldeményként az MMNK címére küldött zárt borítékok felbontásra kerültek. A formailag hiányos beadványok esetén a szakmai bizottság a pályázókat hiánypótlásra szólítja fel. Jelenleg ez a folyamat vette kezdetét. Maximálisan 100 pontot lehet elérni, 35 pont a pályázó értékelése, 65 pont pedig a projekt értékelése. Ebből a 65 pontból maximum 20 pont a MÖNK tanácsának értékelése szerint lesz kiosztva. Azok a projektek, amelyek 40 pont alatt lesznek értékelve, azok nem részesülhetnek támogatásban. A projektek támogatására pedig akkor az elért pontok szerint kerül sor, és pedig sorrendben a legtöbb elért ponttól a legkevesebbig, a pénzkeret felhasználásáig.
1: Hány vállalkozó jelentkezett a felhívásra?
3: A pályázatra az idei éven 42 projekt került beadásra, 34 pályázat Lendva községből, 6 pályázat Dobronak községből, és egy-egy Hodos és Sálóci községből érkezett.
1: Mikorra várható a pályázatok elbírálása?
3: A pályázatok elbírálása előreláthatólag június végére várható.
1: Mikorra kell befejezni, illetve elszámolni a beruházással?
3: A projekteket szeptember 30-áig kell befejezni, a kifizetési kérelmeket pedig az MMNK felé október 20-áig kell leadni.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy utófinanszírozásról beszélünk.
3: Igen, igen. Ez a pályázat keretében nincs előfinanszírozás lehetősége.
1: Nyilatkozta Szabó Lívia, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapja serkentési programjának felelőse az idei pályázatról. Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelyben a Szülőföldön Magyarul és a Nemzetiségi Gazdasági Alap serkentési programjának pályázatáról szóltunk bővebben. Az adást Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Györkös Korán volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt a műsort pénteken este 7:45-tól ismételjük meg, de honlapunkon is megtalálják. Viszont hallásra egy hét múlva.
4: Újravidéki Magyar Rádió.

0: Hát, hűha.
1: Bródi János és a hát hűha után egy felhívás, mégpedig Radamosból. Egy fél év körüli fiatal német juhász kutyát találtak Radamosban, a 31-es házszámnál, ott kóborolt, úgyhogy a háziak befogadták, hogyha valakinek az elmúlt időszakban elveszett, elkóborolt a kedvence, az itt megtalálhatja. Egyéb elérhetőségünk nincsen, de a Radamos 31-es házszámnál mondom, tehát befogadtak egy fiatal német juhász kutyát, hát ha gondolja valaki, hogy az övé, esetleg tudja, hogy kié lehet, akkor segítsenek egy megosztással, illetve egy felszólalással. Bízunk benne, hogy a kutyus hamarosan hazakerül majd, és akkor együtt örülnek majd a gazdival még egyszer, tehát Radamos 31-es házszám fiatal, fél év körüli német juhászkutyát fogadtak be ide, hogyha valakinek elkóborolt kedvence, itt megtalálhatja.

Kedves hallgatóink, 5 perccel múlt 3:42, és véget ér ez a szomorkás, borongós délelőtt. Hát a délután az nagyjából így fog folytatódni, de itt a jó hír, folytatódik tovább a Muravidéki Magyar Rádió műsora is. Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket, ő még hamarosan jön majd a krónikával, a zenei válogatásról Horváth Robi gondoskodott, a hangtechnikus Lebár Teodor, a műsorvezető Donner Tímea volt, és már itt van fiatalos lendületével a stúdióban Göncz Tamara, olvassa a krónikát, iszli. Nagyon örül, hogy itt lehet. Itt lesz este 7 óráig, vigyázz magadra, te lány. Kitombolta magát, és akkor a jó kedvével várja önöket, tehát este 7 óráig vele, és az MMR-rel kellemes időtöltést kívánunk.

0: Tóbüfé a Sárbergi horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tóbüfében mindenkit szeretettel várnak.
1: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
2: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
1: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
2: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
1: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
3: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
2: Aztán ki fogott muzsikálni?
1: Muzsikálni a duó, a szoszét fog.
2: Na hát.
1: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
2: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
1: De vöszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
2: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Gönc Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Lepár Teodor lesz. Munkatársaim nevében is jó napot kívánok hallgatóinknak. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Szerda este tartotta 19. soros ülését a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa.
1: Első alakuló ülésére hívta össze dr. Zágoresz Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója az intézmény tanácsát.
2: Ma 6. alkalommal rendezik meg az elnöki fórumot Bördön.
1: A római miniszterelnöki rezidencián találkozik Giorgia Meloni olasz kormányfő és Magyar Péter megválasztott magyar miniszterelnök.
2: Tehetős külföldiek pénzért vehettek részt a szarajevói embervadászatban.
1: 87 éves korában elhunyt Ted Turner, a CNN szókimondó alapítója. A rövid bevezető után két helyi vonatkozású hírrel indítjuk krónikánkat, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Szerda este tartotta 19. soros ülését a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt.
2: A magyar nemzeti közösség bevétele 343 ezer eurót tesz ki, a kiadások tételét ugyanilyen összegre tervezik. A költségvetés 30%-át beruházásokra fordítják, ami összegben 103 ezer eurót jelent. A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő egyesületek, civil szervezetek és intézetek támogatására 50 ezer eurót különítettek el. Szakmai találkozókra, rendezvényekre és tanulmányi útra 62 ezer eurót terveztek. A költségvetés további tételei a közösség működésének költségeire vonatkoznak. A tanács a költségvetést egyhangúan fogadta el. A pártos falván megtartott ülésen határoztak arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján megjelentetik a Moravszky-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. A rendelkezésre álló összeg 30 ezer euró. A pályázat egy hónapig lesz nyitva.
1: Első alakuló ülésére hívta össze dr. Zágoresz Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, az intézmény tanácsát.
2: Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a tanács létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ két szervezeti egységének a jövőben egy-egy képviselője lesz. Az ülésen megerősítették a jelölteket, és ismét dr. Robert Pozsonec választották meg tanácselnöknek. Helyettese dr. Lendvai Kepe Zoltán lett, mint az előző mandátumban. A megbízatásuk 5 évre szól.
1: Ma 6. alkalommal rendezik meg az elnöki fórumot Bördön. Ezúttal a mesterséges intelligencia által felvetett etikai és társadalmi kérdésekhez kapcsolódó kihívásokra keresnek megoldásokat a meghívott szakemberek.
2: A mesterséges intelligencia, a haladás, a felelősség és az új írástudás között című fórumon 3 tematikus panel beszélgetés lesz. Az első panel a mesterséges intelligencia szlovéniai és világszintű helyzetével foglalkozik. A második a mesterséges intelligencia etikai, szabályozási és társadalmi kereteit tárgyalja, míg a harmadik panel témája a mesterséges intelligencia iskolai oktatása lesz. Ebből az alkalomból Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök arany érdemrendet ad át a mesterséges intelligencia kutatás szlovén úttörőjének, Ivan Bratkonak.
1: A következő napokban várhatóan létrejön a parlamenti munkabizottságokban a helyek elosztásáról szóló megállapodás.
2: Különösen fontos lesz a Resznica pozíciója, amely látszólag az ellenzéki koalíciót fogja támogatni, de nem lesznek tagjai két felügyelő bizottságban. Zoran Stevanovic, a Resznica párt vezetője, az országgyűlés leendő házelnöke megerősítette, hogy a tömörülés nem delegált tagot sem a hírszerző és biztonsági szolgálatok felügyeleti bizottságába, sem a közpénzügyek felügyeleti bizottságába.
1: Szlovéniában folyamatosan növekszik az Erasmus Plus program iránti érdeklődés.
2: Az illetékes nemzeti ügynökség adatai szerint tavaly több mint 13 ezer szlovén részvevője volt a programnak, ami 28%-kal több, mint az előző évben. Szlovénia több mint 13 ezer külföldi részvevőt is fogadott, 18%-kal többet, mint 2024-ben.
1: A római miniszterelnöki rezidencián, a Palazzo Chigiben találkozik Giorgia Meloni, olasz kormányfő és Magyar Péter megválasztott magyar miniszterelnök, csütörtökön.
2: Erről az olasz miniszterelnöki hivatal számolt be. Azt egyelőre nem tudni, hogy mik lesznek a megbeszélés legfontosabb témái. Magyar Péter kedden utazott el Olaszországba azzal a céllal, hogy részt vegyen a Riviera Filmfesztiválon. A Sestri Levante-ben megrendezett

0: ősszel elkészülhet egy konkrét makrogazdasági menetrend. Az euróövezethez történő csatlakozáshoz azonban szigorú költségvetési fegyelemre van szükség.
1: A korábbi régiós példák is rámutatnak, hogy elengedhetetlen az államadósság csökkentése és az Európai Bankunióban történő integráció. Bár a magyar társadalom többsége támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését, a folyamat komoly gazdasági kihívásokat tartogat. Magyarország ugyanis jelenleg egyetlen Maastricht-i konvergencia kritériumot sem teljesít.
0: A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozinárának emelkedése miatt, írta a Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap.
1: Slaven Zsabo, a légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta, a tervezett 27 ezer járat mintegy 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozinára duplájára nőtt. Hozzátette, a jelenlegi üzemanyagköltségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. Zsabo szerint a jegyárak alakulását az üzemanyagár mellett a repülőtéri költségek emelkedése is befolyásolja. A zágrábi repülőtér június 1-től 20%-kal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról.
0: Tehetős külföldiek pénzért vehettek részt a szarajevói embervadászatban, állítja hírszerzési jelentésekre és interjúkra hivatkozva Domagoj Margetics horvát újságíró a P&S Shoot című új könyvében.
1: A gyanú szerint az 1992-től 1996 között zajló ostrom ideje alatt komoly összegeket fizettek külföldiek azért, hogy civilekre lőhessenek. A szerző szerint az összegek 80 ezer és 110 ezer német márka között mozoghattak, attól függően, hogy kit vettek célba. Külön díjszabás vonatkozott a középkorú férfiakra, a fiatal nőkre és a terhes nőkre is. Egy már nem élő hírszerző tiszt dokumentumai alapján egyes vadászok azon versengtek, ki tud több, szebb nőt lelőni, számol be a Times. A forrásként használt dokumentumokat Nedzsad Uglyen boszniai hírszerző jegyezte, aki 1996-ban életét vesztette. A szerző interjúkat készített egykori boszniai szerb milicistákkal is, akik külföldi résztvevők jelenlétéről beszéltek. Olasz, spanyol, német és brit állampolgárok is feltűnhettek a konfliktus zónában. Sokan azt mondták, hogy egy európai királyi család tagja is volt a lövészek között. Helikopterrel érkezett, a Szarajevói melletti Vogoscsámba szállt meg, és gyerekekre akart lőni, mondta Margetics a Timesnak. A Sarajevo Safari néven emlegetett ügyet korábban egy 2022-es dokumentumfilm is feldolgozta, majd egy olasz újságíró vizsgálatai nyomán hivatalos ügyészségi eljárás is indult ismeretlen elkövetők ellen. A boszniai ügyészség 2022-ben nyitott nyomozást, az eljárás a feltételezett külföldi résztvevők és szerboldali közvetítők szerepét vizsgálja. A hatóságok idén februárban megerősítették, hogy a különleges háborús bűnöket vizsgáló osztály aktívan foglalkozik az üggyel, és nemzetközi együttműködés is zajlik, többek között olasz és hágai szervekkel.
0: Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.
1: Az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre.
0: Oroszország nyomatékosan felszólította világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálna meghiúsítani a II. Világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én Moszkvában szervezendő ünnepségeket.
1: A figyelmeztetés Maria Zaharova szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettek közzé az orosz külügyminisztérium honlapján. Zaharova megismételte, hogy az ünnepséget célba vevő esetleges ukrán támadás esetén elkerülhetetlenné válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztettek arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev támadást indít Moszkva ellen. Az összes orosz számára szent ünnepen, a nagy honvédő háború győzelmének napján.
0: Az amerikai haditengerészet az ománi öbölben szerdán működésképtelenített egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni lépni az amerikai tengeri blokkád vonalán, közölte a középső parancsnokság.
1: Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének tájékoztatása szerint az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé, az ománi öböl partvidékén, megsértve a kikötői zárlatot. A közleményben egyben felhívták a figyelmet arra, hogy változatlanul teljes mértékben érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett blokkád az iráni kikötőkből kihajózó és odatartó vízi.

0: járművekre.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy 87 éves korában elhunyt Ted Turner, a CNN szókimondó alapítója, az 1938-ban Ohio-ban született üzletembert a nagyszájú délinek is nevezték, nyílt természete miatt.
0: Médiabirodalmához népszerű film és rajzfilm csatornák is tartoztak, de olyan profi sportklubok tulajdonosa is volt, mint az Atlanta Braves baseball csapat. 1991-ben a Time magazin az év emberének választotta Ted Turnert, az ő nevéhez fűződik az ENSZ alapítvány életre hívása is. $1 milliárd adományozott az ENSZ jótékonysági szervezeteinek, aktivistaként pedig a nukleáris fegyverek világszintű felszámolását tűzte ki célul.
2: Sport.
1: A szlovén férfi jégkorong válogatott ma 19 órai kezdettel felkészülési mérkőzésen csap össze Magyarországgal, Bleden. Ez az egyetlen hazai megmérettetés, mielőtt a csapat elindulna az elitdivíziós világbajnokságra, amely május 15-én Svájcban kerül megrendezésre. A szlovének eddig 3 mérkőzést játszottak a lengyelországi felkészülési tornán. Cihiben kétszer léptek jégre a házigazda lengyelek ellen. Egyszer győztek és egyszer kikaptak. A harmadik meccset pedig Kazaksztánnal játszották és 1-2 arányú vereséget szenvedtek. A szlovén hokisok szombaton Klagenfurtban játszák utolsó felkészülési mérkőzésüket Ausztria ellen, majd Edo Terglav edző csapata jövő kedden Svájcba utazik. A világbajnokságon május 16-án vár rájuk a nyitó mérkőzés Csehország ellen. Ljubljanát futók és túrázók veszik birtokukba mától május 9-ig a 68. alkalommal megrendezésre kerülő Potobzsici elnevezésű hagyományos eseményen, amelyet a főváros felszabadulásának 81. évfordulója alkalmából rendeznek meg. Szlovénia egyik legnagyobb sport és szabadidős rendezvénye minden évben több 10 000 résztvevőt vonz. A fő esemény szombaton lesz, amikor a hagyományos túrát egy 3-as futóverseny is kíséri. A címvédő Paris Saint-Germain jutott be a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután idegenben 1-1 játszott a Bayern Münchennel. Az Arsenal már kedden biztosította a helyét a fináléban. A PSG így tovább ment, és május 30-án Budapesten védheti meg a címét. Az Arsenal pedig először győzhet. A duplázás a BL-ben eddig csak a Real Madridnak sikerült.
2: Időjárás.
0: Eleinte túlnyomóan borult lesz az ég, elszórtan egy-egy futózápor sem kizárt, majd a nap folyamán nyugat felől fokozatosan elvékonyodik a felhőzet és több-kevesebb napsütésre van kilátás. Az időnként megélénkülő déli-délnyugati szélben 17-23 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió csütörtök déli hírösszefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Köszöntöm a hallgatókat, szép jó napot kívánunk most már a délutáni csapat nevében. 7 perccel vagyunk, 12:30 előtt, május 7-e van, csütörtök, és ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Mi pedig reméljük, hogy önöknek a délelőtt jól telt, annak ellenére, hogy az időjárás annyira nem kedvező, inkább szomorkásabb, borongósabb időnk van jelenleg itt Lendván, és az úgy tűnik, hogy a következő napokban nem sokat fog változni, szombaton fog valamennyire felmelegedni az időjárás, na meg egy kicsit naposabb is lesz az előrejelzések szerint, de ez majd kiderül részletesebben egykor, amikor friss információkkal várjuk majd önöket. Egyelőre viszont mi zenélni fogunk, ez a következő fél óra jó zenével fog telni, ugyanis a mai zenei szerkesztő továbbra is Horváth Robi, a hírszerkesztő Faris Doris, a hangtechnikus kolléga Bencik István, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy ha tehetik, akkor tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis délután várja önöket az aréna, a friss ismétlése, terepjáró, természetesen lesz délutáni apró hirdetésünk is, na meg visszapillantó és a hét zeneszáma, még sok más finomság is, úgyhogy érdemes lesz szememárt hallgatni. Mi pedig folytatjuk most Bonnie M dalával, érkezik a Sunny, annak ellenére, hogy odakint nincs annyira napos, de a hangulat talán valamennyire javulni fog tőle.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a táncház mozgalom korai időszakára emlékezünk a klasszikus, nagy táncházas slágerek felidézésével. Tartsanak velünk ma este 19:45-től.

reggel, itt leszel, csókol kisfiad. Most már tudom, anyu tévedt, vagy csak rosszat mondott, bár én másnak soha nem hiszek. Te mondd meg hát, édesapu, hogy tényleg sokkal jobb ott, sokkal jobbak ott a gyerekek.

0: időjárás. Csütörtök van, május 7-e, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, 13 óra van hajszál pontosan, önök pedig a friss információkat hallhatják, elsőként is Szlovéniára vonatkozóan. Ma nyugat felől kitisztül az ég, néhány rövid zápor és helyenkénti zivatar is előfordulhat. A szél déli irányból délnyugatra fúj. A legmagasabb napi hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Holnap reggel egyes medencékben köd is előfordulhat. Napközben változó intenzitású gomoly felhők képződnek, a dombos vidéken akár zápor is előfordulhat. A szél helyenként keleti irányból fog fújni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 11 fok között, a legmagasabb napi hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Szombaton napos és meleg idő várható, délután zápor vagy zivatar is előfordulhat. Vasárnap reggel pedig többnyire derült lesz az ég, napközben megnövekszik a felhőzet. És még mielőtt átnéznénk a magyarországi időjárás jelentést is, azért nézzünk rá a jelenlegi hőmérsékletekre, ami Szlovéniát illeti. Itt nálunk Lendván 16 fokot mérnek jelenleg, a közeli Muraszombaton is, a Muraszombatban is 16 fokot mérnek. Celje 19 fokos, Novomesto 18, Maribor 19, Ljubljana 18, Koper 19, Kredaricán pedig 1 fokot mutatnak a hőmérők. És akkor Magyarország. Ma többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el nyugat felől határozottan szakadozni, csökkenni a felhőzet. Holnap a délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Vasárnap pedig sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki némi zápor. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti Magyarországon, Lenti 19 fokos, Zalaegerszeg 19 szintén, Nagykanizsa 18, Szentgotthárd 21, Szombathely 20, Budapesten pedig szintén 20 fokot mutatnak a hőmérők. Az orvos meteorológusok szerint ma fronthatás nem terheli szervezetünket, az UV-sugárzás ugyanakkor 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, és fontos, hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Mi pedig lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Az Útinform tájékoztat, hogy baleset miatt lezárták a Steyr autópályát Lukovica és Krtina között Ljubljana felé. Hosszabb forgalmi dugó alakult itt ki, mint a regionális úton, ezért a kerülőutat a regionális úton keresztül kell elvégezni. A személygépkocsik számára a kerülőut a Tuhinska völgyön és Zasszáján át lehetséges. Maribor felé pedig lezárták az előzési sávot. Ezen kívül a Gorenjszkói autópályán Ausztria felé vezető Karavanke alagutat rendkívüli szállítmány miatt is lezárták, útfennakadásokkal pedig a Steyr autópályán találkozhatnak Zaloska és Járse között Szent Jákob felé, valamint Szlovenske Konyice és Drámlje között Ljubljana felé. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak az utakon, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. A rendőrök amúgy ma a Muravidéki autópályán végeznek gyakrabban sebességmérés, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, ugyanis még így is találkozhatnak radarral bárhol. Úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.

Liberta, ez volt az Albano dala, hamarosan pedig már Olai Bolyával és Radics Gigivel folytatjuk, na meg az Arénával, úgyhogy ha érdeklik Önöket a legfrissebb sporthírek, akkor tartsanak velünk, érkezik Önökhöz az Aréna.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Dragoner golyával a NAFTA idegenben 1-0-ra nyert a Bilje ellen szerdán a szlovén labdarúgó másodosztály 27. fordulójában. A magyar védő a 14. percben talált be. Az utolsó másodpercekben a Bilje találatát érvénytelenítette a játékvezető. A listavezető NAFTA 5 pont előnnyel vezet a tabellán a második helyzet Brynje Grosupje előtt, amely hazai közönség előtt 2-1-re legyőzte a Tábor Szezsánát. A beltinci otthon magabiztos 3-0-ás sikert aratott a Ketti Emmi Impol Bistrica ellen. Folytatta 12 mérkőzés óta tartó veretlen sorozatát a Triglav, amely 2-0-ra verte a Jadrandekánit. A krányi csapat utoljára tavaly novemberben kapott ki a bajnokságban. Akkor a NAFTA volt jobb 2-0-ra. A Dravinja ebben a körben 2-1-re nyert az Illíria ellen, a Gorica pedig 4-1-re győzött a Körká vendégeként.

0: 3 fordulóval a vég előtt a NAFTA tartja az első helyet a másodosztályban. 6 nap alatt másodszor nyert idegenben, ismét kapott gól nélkül. A Bill ellen Dragoner volt a gólszerző.
1: Egy szöglet után volt, az első szögletet még hárították, aztán visszapattant a Luca Pichlerhez, aki beadta, az Orica csak beleért sarokkal, a kapus kiütött, én meg megelőztem az embert, és csak az ötösről be kellett piszkálnom a kapuba.
0: Tehát ezúttal nem fejjel, hanem lábbal rúgta a gólt.
1: Igen, igen, már pár barátom írta, hogy gratulál a fejeshez. Én meg, mivel azt szokták meg, hogy én fejjel szerzek gólt, de mondta, hogy nem, most kivételesen lábbal, és megmutatta, hogy ezzel is tudok. Hát tudtuk a meccsnek a fontosságát, igazából nyilván az messze volt, az utazás azért kivett a csapatból, de a pályára nem lehet panaszunk, most már így májusban szépen rendbe tették, esett az eső is, tehát a pálya alkalmas volt a focira, igazából fontos volt, hogy az elején gólt szerezzünk, tehát jó volt ez a pontrugás, utána volt egy nagy zicserünk, amit hogyha berugunk, akkor lehet, hogy simábban le tudtuk volna zárni a meccset, de utána egyébként a saját játék tudásunk alatt játszottunk egy picit szerintem, de végül az volt a fontos, hogy megint megmutattuk, hogyha nem úgy megy a játék, mint ahogy a legtöbbször kijön és folyik magától, mindenki jó flowban, akkor is tudunk nyerni egy meccset kapott gól nélkül.
0: Bozsik József vezetőedző szintén ma délelőtt nyilatkozott az Arénának a szerdai mérkőzésről.
2: Nehéz mérkőzésre számítottunk, egyrészt ugye február óta nem szenvedett vereséget otthon a Bille, sőt majdnem minden meccsét megnyerte hazai pályán. Ugye elég speciális környezet, ugye bent van a völgybe a pálya, nagyon megáll a levegő, ugye ők napi szinten ott edzenek, tehát ők hozzá vannak ezt szokva, nekünk azért alkalmazkodni kell ehhez. Azért 20.-30. perc környékén volt egy holdpontunk, ahol több játékos is jelezte, hogy eléggé komoly légszomjjal küzd ebből fakadóan, úgyhogy kellett ehhez alkalmazkodni, de egy nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és azt is kaptuk. Itt az is egy plusz dolog ebben az utolsó szakaszában a bajnokságnak, hogy ugye most gyakorlatilag az utolsó két mérkőzést nézve, az Illíriát és a Billét is, mindkét csapat elképesztő felszabadultan futballozott, ugye mind a ketten tudják, hogy már gyakorlatilag bennmaradtak a bajnokságba, nincs vesztenivalójuk, tehát igazából úgy játszottak, hogy csak élvezni akarják a focit. Ugye nekünk azért még elég komoly tétje van ennek az utolsó 3 mérkőzésnek, ugye, illetve az Illíria és a Billi mérkőzésnek is komoly tétje volt, hiszen ahhoz, hogy az 5 pontos erényünkkel tudjunk belemenni az utolsó 3 körbe, mind a két meccset be kellett húznunk. Ami nagyon nagy öröm számomra, hogy, és amit újra és újra bizonyít a csapat, hogy nagyon jó versenyzői kvalitásokkal rendelkeznek a játékosok, hiszen nem teherként élik meg ezeket a helyzeteket, hanem motivációként, és a körülményekhez alkalmazkodva ismét bizonyítottuk, ami nagy erőssége a csapatnak, hogy bármilyen mérkőzés kép van, ha mi dominálunk, ha az ellenfél dominál, mind a kettőt nagyon jól kezelik a srácok. Ugye ez most a tegnapi mérkőzésen belül minden előfordult, hiszen mi kezdtünk nagyon dominánsan, helyzeteket alakítottunk ki, gyakorlatilag 1-0 után lezárhattuk volna a mérkőzést, mert volt még 2-3 lehetőségünk, amivel gólt lehetett volna rúgni. Majd utána, ugye ez, amit említettem, ez a kis alkalmazkodás a körülményekhez, ez megnehezítette a dolgunkat, és kicsit esett a tempó. Ebben a szakaszban ugye a Bille, aki ugye ez a környezethez abszolút hozzá van szokva, elkezdett kicsit följönni, de nagyon stabilan védekeztünk, ugyanígy is volt egy-két lehetőségük, amit hál' Isten jól kontrolláltunk, és így nem tudták gólra váltani. Gyakorlatilag az utolsó percben, egy pontrugás után ugye az előrévő kapusuk fejelt egy extra gólt, de ugye előtte már a beadás az úgy érkezett a 16-oson belülre, hogy ugye Doplihár rúgta azt hiszem a szögletet, de kicsavarta a pályán kívülre, a partjázva egyből jelezte, hogy kim volt a labda, úgyhogy igazából ez egy érvénytelen találat volt így. Egész szezonról egyébként azt gondolom, hogy amit a srácok beletesznek munkába, amit a mérkőzésekbe, ahogy hozzáállnak, ahogy dolgoznak hétről hétre, én abba hiszek, hogy azt kapod, amit megérdemelsz, és azért tartunk itt, és azért játszhatunk 3 rendkívül jó mérkőzés itt a szezon végén a bajnoki címer, amit ők az egész szezonba beleraktak.
0: Május 10-én vasárnap hazai közönség előtt a Beltinci lesz a NAFTA következő ellenfele. A mérkőzésnek a Leindvai Sportpark ad otthont 17:45-től. Előtte adják át hivatalosan a felújított sportparkot.

0: PSG Arsenal BL döntőt rendeznek május 30-án Budapesten. A párizsiak a szerda esti visszavágón 1-1-et játszottak Münchenben a Bayernnal. Az odavágón aratott 5-4-es siker bizonyult kulcsnak a döntőbe jutáshoz, a Luis Enrique vezette Paris Saint-Germainnek. Dembélé góljával korán előnybe kerültek a vendégek. A találkozót erősen befolyásolták a vitatott játékvezetői döntések. A Bayern két kezdezés miatt is büntetőt reklamált, de egyik esetben sem kapott 11-est. A második félidőben sok szabálytalanság tördelte a játékot. A PSG stabil védekezéssel őrizte előnyét. Közben támadott is, de Neuer több nagy védéssel életben tartotta a Bayern reményeit. A 94. percben Kane góljával hiába egyenlítettek a németek, nem volt elég idő az újabb találathoz. Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, rendkívül intenzív, nehéz párharc volt, a futball legmagasabb szintje. Most mi jöttünk ki jobban a párharcból, mondta a spanyol edző, majd így folytatta.
1: Today I think the defense were better than the attack, but the character that we show against
2: Ma szerintem a védekezésünk jobb volt, mint a támadó játékunk, de az a mentalitás, amit egy olyan csapat ellen mutattunk, mint a Bayern München, rendkívül pozitív. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sorozatban másodszor jutottunk be a Bajnokok Ligája döntőjébe. Nagyon intenzív és nagyon nehéz mérkőzés volt. A Bayern a lehető legmagasabb szinten futballozott. A két csapat hasonló stílusban játszik. Szeretjük birtokolni a labdát, szeretünk védekezni és magasan letámadni. Ezért szerintem a nézők egy igazán remek mérkőzést láthattak. Nagyon örülünk, mert rendkívül nehéz ellenük játszani.
0: A párizsiak most címvédésre készülnek. Ez a BL történelemben eddig csak a Real Madridnak sikerült, míg az Arsenal története első Bajnokok Ligája címére hajt. Ma este kialakul az Európa Liga és a Konferencia Liga döntőjének párosítása is. A második számú európai kupasorozatban a Freiburg hazai pályán szeretné ledolgozni egy gólos hátrányát az odavágóról a Braga ellen. A másik ágon az Aston Villa hasonló helyzetben van a liga konkurens Nottingham Forest ellen. A múlt heti mérkőzést a Forest nyerte 1-0-ra otthon. A konferencia ligában szintén egy angol csapat küzd a döntőért. A Crystal Palace hazai közönség előtt fogadja a Shakhtar Donetsk csapatát. Az odavágón az angolok 3-1-re nyertek. Az ellenfél a döntőben a Strasbourg vagy a Rayo Vallecano lesz. Ehhez azonban a franciáknak otthon le kell dolgozniuk egy gólos hátrányukat a spanyol együttes ellen. Kedves hallgatók, ez volt a Csütörtöki Aréna. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. Holnap Göncz Edit várja majd Önöket. A viszonthallásra legközelebb.

A Moravidéki Mintagazdaságból 2026. május 8-án, pénteken, azaz holnap, friss zöldségeket szállítanak Lendvára. Rendelhető spárga, ami az egyik legértékesebb tavaszi zöldség, tele vitaminokkal és ásványi anyagokkal, és természetes módon támogatja a szervezet tisztulását. Emellett pedig rendelhető még fejes saláta, radicchio, azaz vörös cikória, újhagyma, zsengefokhagyma vagy akár eper. Minden zöldség ökológiai szemlélettel, a természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre. Rendeléseiket pedig még ma estig, azaz május 7-én, ugye, ma estig várják, mindenképpen rendeljenek valamit a zöldségek közül, hogyha támogatják a helyi, hazai termesztőket, és szeretnének hazai termékeket is fogyasztani, semmiképp sem fogják megbánni. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, nem is akármilyen zenével, Coolio-tól fog hamarosan érkezni a Gangsta's Paradise, ami 1995-ben jelent meg, egy ikonikus dal, rengeteg érdekességet rejt magában amúgy. Például az alapja, a dal alapja Stevie Wonder 1976-os Pastime Paradise című száma, amit az énekes kezdetben nem akart engedélyezni. Végül viszont azzal a feltétellel ment bele, hogy a dalból kiveszik a trágár kifejezéseket, és a kiadói jogok 95%-a az övé lesz. Aztán a dalt például a Veszélyes kölykök, azaz Dangerous Minds című 1995-ös film tette világhírűvé, aminek amúgy a főcímdala lett. És bár a címben szerepel a gangsta, azaz gangster szó, Coolio nem volt igazi bűnöző, a dalt a reality rap stílusában írta. A dalt amúgy hihetetlen sikert aratott, 1995-ben például elvitte a Grammy-díjat is, írta a művész, és a dal egyben meg is változtatta magát a hip-hopot, ugyanis a Gangsta's Paradise jelentős szerepet játszott abban, hogy a gangsta rap, mint zenei stílus, a mainstream kultúra részévé váljon. Na hát, ennyi érdekességgel érkeztünk mi Coolio-nak a Gangsta's Paradise című daláról, de természetesen zenén kívül zenei témákból sem lesz hiány a következő percekben, ugyanis érkezik önökhöz a friss ismétlése, úgyhogy ha esetleg délelőtt 9:40-kor lemaradtak volna róla, akkor tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a 21 Pilots egyik aktuális dalát hoztam, a City Walls címűt, amely a tavaly megjelent nagy lemezen található, a 8. stúdió albumuk egyik húzó kislemeze. Egyébként a dal és a hozzákészült monumentális videóklip is hatalmas jelentőséggel bír a zenekar életében. Tyler Joseph elmondása szerint a City Walls lezárja a több mint 10 éve tartó Dema városához és Clancy karakteréhez kapcsolódó narratívát. A klipet megközelítőleg $1 millió költségvetésből forgatták, amivel a zenekar eddigi legdrágább produkciója lett. A magas költséget az indokolta, hogy korábbi videóik jellegzetes jeleneteit építették újra benne. És hogy miről szól a dal? Nos, a City Walls a mentális egészséggel való küzdelemről, az elszigeteltségről és a belső démonokkal való szembenézésről szól. Központi szimbóluma Déma városa, amely egyfajta érzelmi csapdát és a depressziót jelképezi. A szövegben a városfalak azokat a belső gátakat jelentik, amelyek elzárják az embert a külvilágtól és a gyógyulástól. A dal üzenete az, hogy bár a küzdelem egy folyamatos ciklus, az ember képes átvenni az irányítást a saját gondolatai felett. A dal szövege érinti egyébként a követőből vezetővé válás félelmét is. Érkezzen most a City Walls az amerikai 21 Pilots duótól.

tanulni a sötétben holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni, jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrigázni, tele szája lenni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni a fáj, remegni a félek, olyan jó néha érezni.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tegnap este tartotta 19. soros ülését a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt. A Magyar Nemzeti Közösség bevétele 343 ezer eurót tesz ki, a kiadások tétele ugyanilyen összegre tervezik. A költségvetés 30%-át beruházásokra fordítják, ami összegben 103 ezer eurót jelent. A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő egyesületek, civil szervezetek és intézetek támogatására 50 ezer eurót különítettek el. Szakmai találkozókra, rendezvényekre és tanulmányi útra 62 ezer eurót terveztek. A költségvetés további tételei a közösség működésének költségeire vonatkoznak. A tanács a költségvetést egyhangúan fogadta el. A Pártosfalván megtartott ülésen határoztak arról is, hogy május 11-én a közösség napján megjelenik a Moravszky-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázata. A rendelkezésre álló összeg 30 ezer euró, a pályázat egy hónapig lesz nyitva. A parlament közös bizottságának tagjai elutasították a leköszönő koalíció javaslatát, hogy nyilvánosan mutassák be a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényt, amelyet az úgynevezett harmadik politikai blokk készített. A Gibanye Svoboda, az SD, valamint a Levica és a Vesna képviselői rámutattak, hogy a javaslat 10 törvényt sért, és botrányosnak tartják az érdekelt felek kizárását. Lenart Zsaubi képviselő szerint a Gibanye Svoboda, az SD, valamint a Levica és a Vesna képviselői azt javasolták a közös bizottság elnökének, Zvonko Csernácsnak, hogy a közös bizottsági ülésre külső érdekelt feleket is hívjanak meg, nevezetesen szakértőket, érdeklődő nyilvánosságot és a törvényjavaslat által érintett intézmények képviselőit. A leköszönő koalíció azt szorgalmazta, hogy a nyilvános vitát május 12-én tartsák. Az Európai Bizottság jóváhagyta a német kormány 5 milliárd eurós állami támogatási programját, amely karbonkülönbözeti szerződésekkel segíti az energiaintenzív iparágok klímabarát átállását, jelentette a Handelsblatt. A Brüsszel zöld utat adott Németországnak, hogy 5 milliárd euróval támogathassa iparát a környezetkímélőbb termelési módszerekre való átállásban. Az uniós testület közleménye szerint a program hozzájárul Németország és az Európai Unió energia és klíma céljainak, valamint fenntarthatósági célkitűzéseinek teljesítéséhez. A karbon különbözeti szerződések lényege, hogy az állam átmenetileg átvállalja azokat a többletköltségeket, amelyek a vállalatoknál a klímabarát technológiákra való áttérés során jelentkeznek. A rendszer célja a gazdasági kockázatok mérséklése és a tervezési biztonság növelése a vállalatok számára. Sport. Ma két mérkőzést rendeznek a szlovén másodosztály 27. fordulójában. Először a Szlován Jesenice, majd a Velenyei Rudár és a Körskoszál harcba. A Nafta tegnap játszott az aktuális fordulóban, a Bilje otthonában 0-1-re nyert a lendvai csapat, és újabb lépést tett az első ligába vezető úton. Aaron Dragoner a 14. percben adta a 3 pontot érő gólt. Vasárnap a Nafta felújított lendvai focipályán játszik a Muravidéki rangadót a bajnokság 28. fordulójában. 17 óra 30 perctől a Beltinci lesz az ellenfél.
2: Időjárás.
1: Nyugat irányából fokozatosan kitisztul az ég, és többfelé azonban még előfordulhatnak helyi záporok, zivatarok, és élénk lesz a déli délnyugati szél.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a Muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a Stájer autópálya forgalma Lukovica és Körtina között a főváros irányában. A terelés a regionális úton történik. Munkálatok miatt pedig a forgalom akadozik a Stájer autópályán Szlovenske Konyice és Drámnye között mindkét irányban.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Egy perccel vagyunk 4:45 után, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és ahogy hallhatták, az iménti beharangozásban megkezdjük a ma délutáni apró hirdetésünket. Így aztán a következő 15 percben két telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 575-1718 vagy az 575-1719. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor a telefonszámok plusz 386-2-es, majd pedig az 575-1718 vagy az 575-1719. Telefonszám. De még mielőtt fogadnánk az újonnan beérkezett telefonhívásokat, azért elmondjuk, hogy délelőtt is érkeztek már hirdetések. Többek között Resznecken eladó három fehér színű kecske, egyévesek és anyának valók. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 20-as 38 70 100. Aztán lenti térségében eladó 50 literes villanyboiler üzemképes állapotban és egy tetőbox személygépkocsira. A telefonszám 0036 20 372 07 85. És most is érkeztek már be hirdetéseink e-mailben, méghozzá gumirádlés, tárcsafékes hintó és új löcsös szekér eladó az Őrségben, Szalafőn. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 342 46 29. Aztán Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 314 71 58. Végül pedig eladó legújabb motoros permetezőgép, valamint egy darab szőlődaráló a nagyobbik fajtából, és még egy állványos kukoricakobzó. Érdeklődni e-mailben is lehet a p80@web.de e-mail címen, vagy telefonon a 0036 30-as 601 01 14-es telefonszámokon.

0: És már be is érkezett az első telefonhívásunk. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Igen, Lenti környékén eladó nagyméretű kihúzható kanapéágy.
0: Nagyméretű kihúzható kanapéágy?
1: Igen, a hozzátartozó 2 darab fotellel.
0: Tehát kanapéágy, hozzátartozó 2 fotellel, ugye?
1: Igen, igen, igen, olcsó áron.
0: Olcsó áron, igen.
1: Mondanék egy elérhetőséget.
0: Hallgatom.
1: Plusz 36,70.
0: 70-es.
1: 704.
0: 740. Nem, 704, bocsánat.
1: 704, igen, 43,70.
0: 43 és 70-es. Rendben, felvettük a hirdetést. Köszönjük
1: nagyon
0: szépen a telefonát.
1: Nagyon köszönöm, viszont hallásra, szép napot.
0: Kellemes napot kívánunk mi is. Somebody dance with me.

0: És van még egy telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Kedi Csokolom, hirdetni szeretnék!
0: Igen, hallgatom.
1: Eladó lenne egy 8 darab 6 literes Blanco.
0: 8 darab 6 literes micsoda?
1: Blanco, rozsdamentes.

0: Kicsit rossz volt a vonal, ha minden igaz, akkor a hallgatunk még mindig vonalban van. Halló, halljuk egymást?
1: Igen, halljuk egymást.
0: Igen, közel akkor hallgatom.
1: Közel voltam a rádióhoz. Eladó lenne 8 darab blankó.
0: Blankó.
1: Rozsdamentes.
0: Igen.
1: Tégely.
0: Tégely?
1: Tégely, igen, ezek ilyen fagyi tégelyek voltak, de a vendéglátósok használják ezt.
0: Rendben.
1: Zöldséget számít, tudom én. Én meg eladó lenne egy 220 voltos.
0: 220 voltos.
1: 2800-as fordulatú.
0: 2800-as fordulatú.
1: 1500 wattos villanymotor.
0: 1500 wattos villanymotor, igen.
1: Meg egy 380 voltos.
0: Meg egy 380 voltos.
1: 3 kilovattos.
0: 3 kilovattos, igen.
1: 1440-es fordulatú villanymotor.
0: 1440-es?
1: Igen, 1440.
0: Fordulatú villanymotor, igen.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Egy telefonszámot esetleg?
1: 030.
0: 30-as.
1: 407.
0: 407.
1: 63.
0: 63-as.
1: 32.
0: És 32-es. Rendben, felvettük a hirdést.
1: Zalaegerszegen van ez.
0: Zalaegerszegen mindez. Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
1: És viszont kívánunk. Egy csokrom.

0: És már be is érkezett a következő telefonhívás. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, tiszteletem önöknek!
0: Kedvezlem!
1: Én sorolnám akkor a hirdetéseimet.
0: Egy pillanat, csak egy pillanatra félre tudna menni a rádiótól, vagy le tudná hajtani, mert zavarja a vonalat.
1: Aha, jaj, de jó, igen, igen.
0: Most már halljuk egymást.
1: El is láttam, igen, mert közel voltam, igen. Akkor sorolnám, jó?
0: Hallgatom.
1: Új kovácsolt kapuk.
0: Új kovácsolt kapuk. Igen.
1: Új salgópolcrendszer.
0: Salgópolcrendszer, igen.
1: 2017-es utánfutó tréler.
0: 2017-es utánfutó tréler.
1: És egy darab nagytestű hízó.
0: Egy darab nagytestű hízó, rendben.
1: Még egyet mondhatok?
0: Igen, persze.
1: Új négyszobás kertes családi ház eladó.
0: Új négyszobás kertes családi igen. Ház, rendben.
1: Én mondanám a telefonszámot.
0: Hallgatom.
1: 0036.
0: 36.
1: 20-as.
0: 20-as.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: 67.
1: 193.
0: És 193-as. Rendben.
1: És helyileg pedig magyar lak.
0: Magyar lakon.
1: Igen. Nagyon szépen megköszönöm önöknek, és szép napot, minden jót kívánok.
0: Mi köszönjük, hogy nálunk hirdetett, kellemes napot kívánunk mi is.

Kedves hallgatóink, 14:30 van, ez pedig azt jelenti, hogy véget ért a mai apró hirdetés, de még mielőtt lezernénk, végleg azért elismételjük természetesen, hogy milyen hirdetések érkeztek be a mai nap folyamán. Lesznek en eladó 3 fehér színű kecske, 1 évesek és anyának valók. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 20-as 38 70 100. Aztán lenti térségében eladó 50 literes villanyboiler üzemképes állapotban és egy tetőbox személygépkocsira. A telefonszáma 0036-os 20-as 372 07 85. Gumirádlis, tárcsafékes hintó és új löcsös szekér eladó az Őrségben, Szalafőn. A telefonszám 0036 30-as 342 46 29. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszámét hívni lehet a 0036 30-as 314 71 58. Eladó legújabb motoros permetezőgép, valamint egy darab szőlődaráló, nagyobbik fajtából, és egy állványos kukoricakobzó. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 601 01 14. Aztán lenti környékén eladó olcsó áron nagyméretű kihúzható kanapé, ágy és hozzátartozó 2 fotel. A telefonszámit hívni lehet a 0036 70 704 43 70-es. Aztán Zalaegerszegen eladó 8 darab 6 literes blankó rozsdamentes tégely, valamint 220 voltos, 2800 fordulatú 1500 wattos villanymotor, és egy 380 voltos, 3 kilowattos 1440 fordulatú villanymotor. Telefonszámét hívni lehet a 0036 30-as 407 63 32. Végül pedig Magyarlakon eladóak új kovácsolt kapuk, új salgópolcrendszer, egy 2017-es utánfutó tréler, egy darab nagy testű hízó és egy új négyszobás kertes családi ház. A telefonszámit hívni lehet a 0036 20-as 50 67 193, és hogyha valaki szeretne, akkor a Muravidéki Mintagazdaság május 8-án pénteken friss zöldséget szállít Lendvára, így még a mai nap estéig rendelhető spárga, fejes saláta, vörös cikória, új hagyma, zsenge fokhagyma vagy eper. Ha szeretnének hazai és helyi termékeket fogyasztani, akkor a Muravidéki Mintagazdaságnál jelentkezhetnek és rendelhetnek termékeket. Ennyi volt, és ennyi fért bele a ma délutáni apró hirdetésünkbe. Hogyha esetleg valamelyik hirdetésnek a telefonszámát nem sikerült volna leírni, akkor mindez megtalálható a weblapunkon, az mmr.si honlapon, az apró hirdetés fül alatt. Mi pedig megköszönjük mindenkinek, aki nálunk hirdetett, folytatjuk tovább zenével. MMR.

A Follow the Flow-tól szólt a tavasz, és minthogyha az időjárás odakint megérezte volna a dalnak a jó hangulatát, hát itt nálunk Lendván gyönyörű szépen kisütött a nap. Na de, a zenétől nem annyira eltávolodva, friss a hír, hogy összesen 10 zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerte el idén könnyű és komoly zenei kategóriában az Artist Youth. A díjakat idén 26. alkalommal, május 11-én adják át. László Attila életműdíjat kap, a többi könnyű zenei kategóriában pedig Rúzsa Magdi, Rácz Gergő, Kökény Dániel, Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos, azaz Skóli, és Fábián Balázs, azaz Blaze szerzőpáros veheti át az Artist Youth Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által kiosztott díjakat a Magyar Zeneházában. A díjazottak a következők, hogy már említettük, a könnyű zenei alkotói életműdíjat László Attila kapja, aztán az év könnyű zeneszerzője díj Rácz Gergői, az év könnyű zenei szövegírója díjat Rúzsa Magdi kapja, az év produkciója pedig a Hungáriájé, a Vissza-Vissza koncertért az MVM Domba még 2025. június 6-án és 7-én. Az év junior könnyűzenei alkotói Gerlóci Zsigmond és Kökény Dániel, az év junior könnyűzenei közössége pedig Halász Kolos, azaz Skóli, és Fábián Balázs, azaz Blaze. Az év komoly zenei műve Dobszai Meskó, Ilona, Egyenes Labirintus és Virág András Gábor Penge Lingua művei kapják. Az év magyar nóta szerzője pedig ifjabb Sárközi Lajos. Amúgy Kóli 2023-ban és 2024-ben is az After vendége volt, és az After Editorial sorozatában is szerepelt, miután 2024 őszén kiadta negyedik nagylemezét közeli barátjával, DJ-ével és producertársával Blaze-el. László Attila gitárművész, zeneszerzőről pedig az Artist Youth közleményében Bágyi Balázs azt írja, lehetetlen egy olyan sokszínű és gazdag életpályát pársorba összefoglalni, mint László Attiláé, aki a hazai jazz és pop-rock műfaj meghatározó alkotója, zeneszerzőként, hangszerelőként és gitárosként egyaránt. Nekünk, magyar jazzistáknak különösen nagy kincső. Műfajokon átívelő, invenciózus szerzői és előadói tevékenységet mindig is a magas színvonalú szakmai kivételezés és a zene iránti feltétlen alázat jellemezte. László Attila munkásságát korábban többek között Liszt Ferenc díjjal 2003-ban, 2010-ben érdemes művészdíjjal és 2017-ben Artist Youth díjjal ismerték el, olvasható egyébként a Telex After cikkében. Mi pedig most ezután folytatjuk tovább zenével, nem is akármilyen zenével, az egyik díjazott dala következik hamarosan. László Attilától fog szólni a Jó felé című dal, és mivel lassacskán közeledünk 3 órához, ezért hamarosan azt is eláruljuk, hogy milyen témákat hallhatnak a mai terepjáróban.

0: Megnyitott a Tó büfé a Sárberki horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tó büfében mindenkit szeretettel várnak.
1: Öt perccel vagyunk 3 óra előtt, ez pedig nem jelenthet mást, mint terepjárót. Teljesen pontosan 3 témával fogjuk Önöket várni a következő órában, de hogy melyek is ezek? Tegnap este tartotta 19. soros ülését a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt. A rendelkezésre álló összeg 30 ezer euró, a pályázat pedig 1 hónapig lesz nyitva. Az ülésről Fehér Ilona számol be a mai terepjáró első témájában. Aztán alakuló ülésére hívta össze dr. Zagorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, az intézmény új tanács tagjait. Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a tanács létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ 2 szervezeti egységének a jövőben 1-1 képviselője lesz. A részletek Botka Ágnestől a terepjáró második témájában. Végül pedig a május elejé fagyok után erőteljes felmelegedés érkezett hozzánk, ami tovább rontja az amúgy is csapadék hiányos helyzetet szántóföldjeinken. Térségünkben a talajok kritikusan szárazak, ami meglátszik az őszi és tavaszi vetések fejlődésén is. További részletekért tartsanak velünk, ma 3-kor Jobbágy Klárától hallhatják majd a részleteket erről a témáról, és hallgassák meg a terepjárót, na meg ezt a 3 témát, mi várjuk Önöket és csak ajánlani tudjuk. Tartsanak velünk 3-kor, érkezik a terepjáró.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Tegnap este tartotta 19. soros ülését a Moravszky-Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt. A Magyar Nemzeti Közösség költségvetési bevétele és kiadásai 343 ezer eurót tesznek ki. A Pártosfalván megtartott ülésen határoztak arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján megjelentetik a Moravszky-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. A rendelkezésre álló összeg 30 ezer euró. A pályázat egy hónapig lesz nyitva. Az ülésről Fehér Ilona számol be részletesen.
1: A Moravszky-Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa egyhangulag támogatta a közösség 2026-os évi költségvetés tervezetét. A bevételek és a kiadások összege 343 ezer euró. A dokumentumot Vugrinec Zsuzsi tanácselnök mutatta be részletesen.
2: A költségvetésünk legnagyobb tételei közé tartoznak a karbantartási felújítási támogatások. Nagyon örülünk neki, hogy a költségvetésünk 30%-át beruházásra, felújításra tudjuk fordítani, ami számunkra nagyon fontos. Ez 102 ezer eurót tesz ki a költségvetésünkben. A nagyobb tételek közé tartozik az egyesületek, az intézmények, a civil szervezetek támogatása, ami úgy szintén fontos számunkra, hisz tudjuk ebben a térségben, a határ mentén ők a kultúra, a hagyományaink, az értékeink, az identitásunk hordozói. Erre a tételre 50 ezer eurót terveztünk be. A magyar önkormányzat programjainak a kivitelezésére egy nagyobb tételt terveztünk, ide 62 ezer eurót. Egész éven nagyon gazdag programot tudunk mindig megvalósítani, ezt tervezzük az idei évre, és a kisebb tételek közé tartoznak természetesen a magyar önkormányzat működése, a tanács működése, a munkahely betöltésének a költségei, stb. Más költségek. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Maráci községgel nagyon jó a közreműködésünk, ennek alapján is a pénz felosztással sincs problémánk. 95%-át a pénzeszközöknek megkapja a magyar önkormányzat, 5% marad a községén a kétjelvű ügykezelésre, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és nagyon megköszönjük a polgármesternek a jó közreműködést.
1: A Magyar Önkormányzat Tanácsa a Pártosfalván megtartott ülésen határozott arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján jelentetik meg a Moravszky-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. Erre a célra 30 ezer eurót különítettek el. Beruházásokra nem, kimondottan csak programokra lehet pályázni. A pályázat június 10-ig lesz nyitva. Kinevezték a pályázatokat elbíráló háromtagú bizottságot is, Szaboti Ladislav, Rumics Biszerka és Puhán Anton személyében. Az ülésen elbíráltak 5 benyújtott kérelmet is. Szomi Béla Agymár csendességet címmel adta ki Balassi Bálint reneszánszkori magyar költő szlovén nyelvre fordított verseit. A kiadvány költségeit a Moravszky-Toplice Községi Magyar Nemzeti Közösség 500 euróval támogatja. A Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület idei évi tevékenységének megvalósításához az önkormányzat 500 euróval járul hozzá. A Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola bővített nemzetiségi programját a közösség 9000 euróval támogatja. A Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Erre az alkalomra tervezik a tűzoltó otthon külső festését. Ennek költségei 3800 eurót tesznek ki. A magyar önkormányzat ezt az összeget teljes egészében fedezi. A Moravszky-Toplicei Nyugdíjas Egyesület, amely felkarolja a nemzetiségileg vegyes alakott települések nyugdíjasait is, szintén a közösséghez folyamodott anyagi támogatásért. A magyar önkormányzat az egyesület éves programját 600 euróval támogatja. Az ülés végén szóltak néhány nyári programról is. Május 10-én vasárnap kulináris délelőttöt tartanak Pártosfalván, májusban egy műhelymunkát és egy könyvbemutatót szerveznek Szent Lászlón az Alváriumban, egy-egy színházi előadást Pártosfalván és Szentlászlón, szeptember elején tervezik meg a hagyományos kölesnapot, és részt vesznek a zalaszántói nyári falunapokon. A nyár legjelentősebb rendezvénye Pártosfalván az új helyiségek megnyitása lesz, amit augusztus 22-ére terveznek, Kiskata koncerttel egybekötve.
0: Alakuló ülésére hívta össze dr. Zágarasz Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója az intézmény tanácsát. Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a tanács létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ két szervezeti egységének a jövőben egy-egy képviselője lesz. A részletek Botka Ágnestől.
3: Az ülésen megerősítették a jelölteket. Lendva község, mint alapító részéről Éva Sábján, Robert Törnár, dr. Robert Pozsonec és Petra Pecsek lett delegálva. Dr. Lendvai Kepe Zoltán, Lendva község polgármestere és a választási bizottság részéről kapta a megbízatást. A felhasználókat Tivadar Éva képviseli az MMÖNK javaslatára. Vas Boglárka és Stefán István Varga a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösséget mint társalapító intézményt képviselik. A foglalkoztatottakat pedig Nikolaj Bazsika és Gerebic Gordán, aki egyben a Glossa szakszervezet képviselője is. A tanács ismét dr. Robert Pozsonecet választotta meg elnöknek, helyettese dr. Lendvai Kepe Zoltán lett, mint az előző mandátumban. A megbízatásuk 5 évre szól. A különfélék alatt dr. Zágorec Csuka Judit ismertette a könyvtár felújított részlege megnyitójának időpontját, ami június 28-án délelőtt 10 órakor lesz. Az alkalmi műsor

0: tovább rontja az amúgy is csapadékhiányos helyzetet. Térségünkben a talajok kritikusan szárazak, ami meglátszik az őszi és tavaszi vetések fejlődésén. További részletek Jobbágy Klárától.
1: Május eddigi napjai száraz, napos idővel teltek. Egyedül a hónap első éjszakája hozott több helyütt kisebb-nagyobb fagyot. Azóta nap mint nap, erőteljes a felmelegedés, a fagyveszély elmúlt, napközben egyre gyakoribb a meleg szél, aminek hatására a száraz levegő tovább növeli a növények vízigényét. Sajnálatosan a napokra beharangozott eső hozzánk nem érkezett meg. Most már csak a jövő hétre jósoltban reménykedhetünk. Talajaink állapota mindezek miatt az aszályos augusztusokat idézi. A felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talajfelszín sok helyütt poros, a szakemberek mérése alapján a felső 30-60 cm közötti réteg kritikusan száraz állapotban van. Mind belső Szlovéniában, mind a tengerparton, de nálunk a Muravidéken is nagyon szárazak a földek, emiatt a szlovén környezetvédelmi ügynökség már most kiadta riasztását a súlyosbodó szárazság miatt. Egyre több folyóvíz hozama és talajaink vízszintje is egyre mélyebbre süllyed. Hiába van tavasz, amikor is növényeinknek indító csapadékra volna szüksége, az elmúlt 30 napban minden térségben folyamatosan száraz időjárás uralkodik. Ugyan az időszak elején még kaptunk néhány milliméter csapadékot, de az alig nedvesítette meg a talaj felszínét, és a meleg időjárás hatására az gyorsan elillant. Az ARSO legfrissebb adatai alapján a legnagyobb vízháztartási hiány belső Szlovéniában van, ahol 60-80 mm csapadékra lenne szükség a normális állapothoz való visszatéréshez. De nem jobb a helyzet a Muravidéki térségben sem, főleg ott, ahol szántóföldjeink sekély termőréteggel rendelkeznek. Itt jelentkeznek ugyanis a szárazság tünetei a leghamarabb és a leglátványosabban. Nézzük, hogy a helyzet hogyan mutatkozik meg növényeinken. Az őszi vetések a tavasz kezdetén még szépen növekedtek. A fejlődésben a szokásosnál előrébb jártak. Mára a csapadék hiány egyre jobban kezd megmutatkozni rajtuk, zöld tömegük stagnál, illetve több helyütt már csökkenni kezdett. Az árpán már ott vannak a kalászok, a repce virágzásának a végén jár, az aszályos idő miatt kevesebb lett az oldalhajtás, és a melegben nem kötöttek a virágok sem megfelelően. A virágzás kritikus fázisában növényeink alig kaptak csapadékot, s ez meglátszik majd a termés mennyiségében. A kukorica vetésekor a magok igen száraz talajba kerültek, az a néhány csepp eső, ami eddig volt, még tűzoltása sem volt elég. Az állományok egyenetlenül, gyengén, vagy van ahol, sehogy sem kelnek. Gyümölcsfáink az idejében több menetben is kisebb-nagyobb fagykárt szenvedtek, és van ahol az akác is megsínylette a fagyos éjszakát és a jelenlegi száraz levegőt. Az előrejelzések alapján az idei év is egy rendkívül meleg és aszályos év lesz. A meteorológusok az 1901-es rekordévet emlegetik vele kapcsolatban. Ezért amennyire lehet, tanuljunk meg takarékoskodni a vízzel, és ott, ahol lehetséges, vessünk be minden praktikát a talajnedvesség megtartása érdekében.
0: Kedves hallgatóink, a mai telepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes és Jobbágy Klára összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Május 4-én ismét megrendezésre került az éves Met Gála, mi pedig erről már tegnap szóltunk. Arról viszont még nem, hogy magyar tervező is dolgozott a Vogue szerkesztőjének Met Gálás outfitjén. Hamish Bowles a Vogue globális szerkesztője, a szervező Anna Wintour jó barátja és jobb kezeként idén is részt vett az eseményen, s tette mindezt egy egyedi Charles Jeffrey Loverboy kreációban. A márka No Wave Couture vonalának legújabb kreációjának pedig a magyar tervező Rózsahegyi Dániel is dolgozott. Rózsahegyi Dániel egyébként a brit Charles Jeffrey Loverboy márka vezető tervezőjeként olyan hírességeknek készített egyedi öltözeteket, mint Troye Sivan, Chappell Roan vagy Tilda Swinton, írja egyébként a Refresher.hu. 2024-ben részletesen is mesélt a Refreshernek arról, hogy hogyan kezdte el a divatban a karrierjét, tanulmányairól, illetve magához a divathoz fűződő kapcsolatáról és ugye karrierépítéséről. Az interjút pedig megtalálják a Refresher oldalán, a Nincs olyan, hogy férfias vagy nőies szakma. Interjú Rózsahegyi Dániel designerrel, aki Troye Sivan fellépő ruháit is tervezte cím alatt. És ha már egyszer említettük a zenészt, akkor az úgy is dukál, hogy szól is tőle egy dal, ezért érkezik a folytatásban Troye Sivan és Lau közös dala, az I'm So Tired.

0: Ha már Met Gala, akkor a tegnapi napon elejtve már említettük, hogy a 2026-os esemény legnagyobb meglepetése kétség kívül Blake Lively volt, aki 4 év kihagyás után férje Ryan Reynolds nélkül vonult végig a Metropolitan Múzeum híres lépcső során. A 38 éves színésznő vörös szőnyeges tündöklése pedig mindössze pár órával azután történt, hogy végre megállapodásra jutott a Justin Baldonival folytatott hosszú ideje tartó jogi csatározásban, írja egyébként a Bors Online. Blake Lively mindenki figyelmét magára irányította, miután 4 év kihagyás után újra megjelent a Met Gala 26-os vörös szőnyegén. A 38 éves színésznő egy 2006-os Versace ruhában jelent meg, amelyet kifejezetten az est tematikájához igazítottak. A különleges ruhakölteményt Blake Lively gyerekei rajzaiból kreált táskájával tett még különlegesebbé. A velünk véget ér sztárja ezzel a személyes kiegészítővel is kihangsúlyozta, hogy milyen fontos számára a család, még ha férje Ryan Reynolds nem is volt épp mellette. Amúgy Met Gálás visszatérés nem csak a Versace ruhája és a gyerekei által készített táska miatt volt különleges, hanem ahogy már említettük, a színésznő peren kívül megegyezett Justin Baldonival a Velünk véget ér című film körüli konfliktusban. A jogi csata amúgy még 2024-ben kezdődött, amikor Blake Lively szexuális zaklatással vádolta meg a színészt, több mint 160 millió dolláros kártérítést követelve. Justin Baldoni pedig erre reagálva 400 millió dolláros viszontkeresetet nyújtott be rágalmazás miatt. A több mint másfél éve tartó jogi csatározás most azonban a végéhez ért. A felek egyességre jutottak. Na hát, mi ennek csak örülhetünk, ugyanis a film után eléggé nagy volt a por, amit kavart ez a nem egyetértés a két színész között, most már pedig akkor nincs közöttük harag. Ez csak jó hír, hogyha pedig már egyszer Blake Lively-ról volt szó, és férjéről Ryan Reynolds-ról, akkor mindenképpen nem hagyhatjuk ki azt, hogy a folytatásban a Barbie Girl szóljon az Aquától, ugyanis nem titok, hogy tavaly előtt, az utóbbi években Ryan Reynolds volt a főszereplője a Barbie című filmnek Kenként, és nagyon nagy hírnevet is szerzett az I'm Just Ken című dalával, így hát témához illően érkezzen most az Aqua és a Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A Refreshernek hála azt már tudjuk, hogy Rózsahegyi Dániel is dolgozott a Vogue szerkesztőjének Hamish Bowles outfitjén, de ezen felül a magyar Démon Concept egyik fülékszere is feltűnt a divateseményen. A különleges darabot Lucy Guo amerikai techvállalkozó viselte, aki többek között a Scale AI társalapítójaként vált ismerté, és felkerült a Forbes 2025-ös listájára is, amelyen a leggazdagabb amerikai nőket szemlézték, és tavaly őt választották a világ leggazdagabb önerőből lett milliárdos nőjének is. A megjelenés stylingjáért Lucille Croft felelt. A Démon Concept a kortárs ékszer dizájn és a fenntartható luxus határán alkot, darabjai az idő és az anyag kapcsolatát vizsgálják, miközben újrahasznosított ezüsttel és laborban növesztett drágakövekkel dolgoznak. Tudhatjuk meg ismételten csak a Refresher.hu cikkéből. A Met Gala-s megjelenés pedig komoly nemzetközi visszaigazolás a márka számára, hiszen az esemény a divatipar egyik legfontosabb ünnepélye, ahol a leginnovatívabb alkotások kerülnek reflektorfénybe. Hát jó hallani és tudni róla, hogy magyar készítők és divat készítők is dolgoznak, ugye már most már a Met Gálán. Ez csak is sikert jelent, mi pedig addig is folytatjuk tovább zenével, ugyanis zenéből soha nem lehet hiány. Kelly Clarkson fog következni a következő percekben, na meg az ő lemellém is szólni fog a tankcsapdától, de hamarosan meghallgatjuk a hét zeneszámát is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Beltinci Sportparkban május 8-án pénteken immár a 20. besorolást szervezik meg, amely egyedülálló esemény Szlovéniában, mivel a kötelező sorkatonaság eltörlése ellenére itt a helyi ifjúság kezdeményezésére sikeresen újjáélesztették és megőrizték ezt a régi népszokást. A 2008-as születésű katonai kötelezettek ünnepélyes bevonulása hagyományosan feldíszített szekereken és traktorokon történik. A fiatalok Beltinci, Csrensovci, Odránci, Turnisce, Velika Polana és Lendva községből érkeznek. A rendezvényt Natasha Pirc-Muszár, a védelmi erők főparancsnoka, köztársasági elnök is megtiszteli jelenlétével. A szakszervezeti képviselők kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésen a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézet tanácsa egyhangulag ellenezte a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási intézkedésekről szóló törvénytervezetet, amely a kötelező nyugdíjbiztosításba is beavatkozásokat irányoz elő. Ezeket a rendszer alapelveinek megsértésének tekintik. Az ülésen nem voltak jelen a munkáltatói képviselők. A Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási intézkedésekről szóló törvénytervezetet az NSZI, az SLS és a Fókusz, valamint a Demokraták és a Resznica párt nyújtotta be. A parlament alkalmasnak értékelte az első olvasatban tárgyalt törvényjavaslatot és annak további megvitatását. A második olvasat ma folytatódik az Országgyűlés Bizottságában, és várhatóan hétfőn a parlament rendkívüli ülésén tárgyalják ismét. Augusztus végéig számos intézkedést kell végrehajtani a Magyar Péter kormányának, hogy feloldja a befagyasztott uniós forrásokból a 10,5 milliárd eurót, különben végleg elvész. Az Európai Bizottság azt javasolja a Tisza kormánynak, hogy az idő szűke miatt engedje el a pénzek egy részét, illetve próbáljon másképp pályázni. Az uniós forrásokat jogállam felszámolása, illetve antikorrupciós hiányosságok miatt fagyasztotta be az Európai Bizottság. Az úgynevezett kohéziós pénzek nagyjából feléhez hozzáfért Magyarország, a másik feléhez a magyar jogrendszer helyreállításáig nem juthat hozzá. Az EB korábban 27 mérföldkövet írt elő, hogy milyen változtatásokra van szükség a jogállami berendezkedés az antikorrupció területén, ami jogalkotással gyorsan orvosolható, és ez a teljesíthető rész. Az EB azt is javasolja, hogy az RRF és a kohéziós alap egyes elemeit más címkézéssel próbálja az új magyar kormány lehívni. Sport. A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
2: Időjárás.
1: Nyugat irányából fokozatosan kitisztul az ég, többfelé azonban még előfordulhatnak helyi záporok, zivatarok, és élénk lesz a déli-délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Celjeuszhod és Drámje között Maribor irányában. Baleset miatt pedig Szlovenske Konyice előtt akadozik a forgalom Ljubljana felé.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a táncház mozgalom korai időszakára emlékezünk a klasszikus, nagy táncházas slágerek felidézésével. Tartsanak velünk ma este 19:45-től!

0: 2016. május 9-én mutatták be dr. Göncz László muravidéki történész Határszél című kisregényét. Erről Szabó Márk 10 évvel ezelőtt készített összeállítást, és a mai visszapillantóban ezt hallhatják, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban, érkezik önökhöz a visszapillantó.
1: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
2: május 9-én mutatták be dr. Göncz László muravidéki történész Határszél című kisregényét. Szabó Márk 10 évvel ezelőtt készített összeállítása következik.
3: Köszönöm a szerzőnek, hogy vette a fáradtságot és bokros teendő közepette, mert tudom, hogy ilyenek vannak neki mostani életszakaszában. Még azért nem tette le a tollat. Külön köszönöm a kiadónak, hogy kiadta ezt a könyvet, hiszen tudjuk, hogy a könyv milyen mostoha sorsot él napjainkban.
4: A Muravidéki Magyar Író az egy közösségnek él. Én, hogyha verset írok, akkor én tudom, hogy kimegszállom azt, és Göncz Lászlónak kívánjuk, hogy még sokáig örvendeztessen meg bennünket hasonló írás utolsó könyvekkel.
5: Sok szeretettel köszöntöm azt a barátunkat, aki valamilyen módon az életét a kisebbségi sorsnak áldozta. Szentente lényegében azt az utat járja, amelyik mindenképpen összefügg a magyarságból, a szülőfölddel. Jelképezi azokat a gyökereket, amelyikhez kötődik, és amelyiktől semmiképpen nem akar elszakadni.
6: Irodalmi pályatársak, Bence Lajos, Halász Albert, valamint az MNMI igazgatója Kepe Kocon Lili köszöntötték baráti szavakkal az est főszereplőjét. Zadravec Szekeres Ilona részleteket olvasott fel a novellákat, monodrámát, elbeszéléseket, kisregényt is felvonultató változatos kötetből. A pécsi Propanonia kiadó vezetője Szirtes Gábor a Baranyai Írók üdvözletét hozta el, és azt mondta, büszkén segíti Göncz László könyveinek megjelenését. Göncz László történészi bőréből a szépirodalom mezején sem bújik ki gyakran. Az új történetek is vagy a világháborús, vagy a hidegháborús, vagy a rendszerváltásos évekből érkeznek. És persze mind-mind a muravidéki magyar ember sokszor sajnos igen kemény sorsát helyezi középpontjukba.
7: A szülőföldhöz az ember mégis erőteljesen kötődik. Ki tudja miért, de valami rejlik a génjeinkben, ami a százféleképpen értelmezett hazairánti viszont irányítja. Olyanok vagyunk, mint a gólyák, akik minden évben több ezer kilométer bizonytalanságát felvállalják, hogy a rozog a kéményre rakott fészekben újabb nemzedéknek adjanak életet. Én úgy gondolom, hogy itt van a kedvelt otthonunk, Közép-Európa peremén. A hazája embernek és gólyának egyaránt ott van, ahol sátrat ver, vagy fészket rak, ahol családot alapít, szaporodik és alkot.
8: Ha úgy gondoljuk, hogy van mondani valónk, azt akkor valamilyen formában el kell, hogy mondjuk. Ki ezt énekkel teszi, ki hangszerekkel, ki előadásokkal, ki a tudományeszközével, ki a kétkezi munkájával, ha úgy tetszik, de valamilyen formában, ugye, ha van tenni valónk és mondani valónk, akkor azt valahol, tehát meg kell alkotnunk. Én amondó vagyok. Ezt nem befolyásolhatja az, hogy éppen ki mivel foglalkozik professzionális értelemben, mert ha az irodalom és az alkotás úgy születik, hogy azt tervezzük nagyon precízen és nagyon aprólékosan, akkor abból szerintem soha nem lesz az, mint aminek lenni kell.
6: Mondta Göncz László, majd könyvének felosztását taglalta.
8: Hát valójában kettő, ténylegesen három része bontható. Az első, hát nagyon személyes hangvételű megközelítéseket tartalmaz az identitással kapcsolatban, a kisebbségi problémakörrel kapcsolatban, a határ megéléssel kapcsolatban, családi és más közösséggel, és általában a szocializációval kapcsolatban. A második csoportban valamennyire tágul ez a kör, ott inkább jön be ez a szociális érzékenység, de jönnek ugye valahol az inkább közép-európai jellegű gondolatok is. Lehet, hogy éppen muravidéki köntösbe vannak helyezve, de Nagyváradon, Celovecba, vagy Klagenfurtba, vagy bárhol másod éppen úgy, vagy hasonlóan élik meg az ottani emberek azt, mint itt mi. A kettő plusz alatt értem azt a monodrámát, amiről egy szó esett, erről készült a Muravidéki Magyar Rádió Jóvoltából rádiójáték, és a harmadik rész az az említett ugye kisregény, mennyiségileg azt mondom kevesebb, mint az előbbeni két regényem volt. Ilyen szempontból mindenképpen ugye kisregény, most a témakör is egy kicsit más.
6: Szirtes Gáborral beszélgettünk, a Baranya megyei írócsoportok és a Propannonia kiadó vezetőjével. Pécs ez a helyszín, ahol Göncz László megjelenteti könyveit, immáron a harmadikat, ugye az Olvadó jégcsapok és a Kálvária után, most akkor a Határ szél. Szójáték van ebben a címben.
9: Azt gondolhatná felszínesen gondolkodó ember, hogy Szlovéniában az itteni kisebbség helyzete az problémamentes, az konfliktusoktól mentes, nem így van. Mert a szlovéniai magyar kisebbség történetének is voltak olyan konfliktusai, amelyeket nehezen tudott feldolgozni, a trianoni trauma természetesen benne is él. Ugyanakkor van egy olyan szerző Szlovéniában, aki viszont népe történetét kiválóan ismeri, és ismeri mindazt, ami részben mély lelkiválságot okozott az életében, részben pedig ismeri azokat a vele szemben elkövetett jogsértéseket és bűnöket, amelyek történtek. És ő volt az első Kálvária című regényében, amelyben tulajdonképpen a szlovéniai és nem csak a szlovéniai mártírok tragédiáját megírta.
6: A saját személyének krónikása, de a közösségének, a népének is krónikása,
9: saját magának is krónikása, és én azt is mondanám, hogy ugyanakkor egészen egyetemes témáknak, problémáknak a megfogalmazója és a felvetője, és tehát azokkal is szembesül. Ezért mondtam én azt itt a mai esten, hogy Göncz László az egyszerre a szlovéniai magyar kisebbségi írója, és egyidejűleg magyar írónak is tekinthető.
1: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

Zoltán Erikától szólt a Nő egyedül nem nő című dal. Mi pedig most érkezünk egy programajánlóval, ugyanis a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság közös szervezésében ma este 6:30 professzor dr. Padányi József, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Kékhegyek kapitánya, a szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára emlékezik. Úgyhogy ha valaki el szeretne látogatni ma esetleg egy kulturális programra, akkor ezt megteheti. Irány a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, 6:30 kezdődik ez az előadás, és mindenképpen érdemes lesz ide ellátogatni. Na meg, semmiképp sem fogják megbánni. És még emlékeztetjük mindazokat, akik esetleg szerettek volna rendelni, hogy a Muravidéki Mintagazdaságból május 8-án pénteken, azaz holnap friss zöldségeket szállítanak Lendvára. Itt rendelhető spárga, fejes saláta, vörös cikória, azaz radikkió, újhagyma, zsengefokhagyma, valamint eper. Minden zöldség ökológiai szemlélettel, a természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre. Rendeléseiket pedig még ma estig várják, úgyhogy ne habozzanak, hogyha szeretnének helyi, hazai termékeket fogyasztani, és természetesen hazai termesztőket támogatni, akkor mindenképpen rendeljenek a Muravidéki Mintagazdaságtól. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, nem is akármilyennel. Aaron Carter nem zöldségeket vagy gyümölcsöket akar, hanem édességet. Úgyhogy következni fog hamarosan az I Want Candy című dala, és egyben ezzel meg is emlékezhetünk az előadóról, ugyanis Aaron Carter 2022. november 5-én hunyt el. Hogyha pedig esetleg valakit érdekelne, volt barátnője Lina Valentina, amúgy művész, és nagyon szép festményei vannak, érdemes ezeknek is utána nézni. Most pedig akkor érkezzen a művész és az I Want Candy című dala.

A Hipnózia egy öt leányzóból álló folk rock, indie, pop rock zenekar, és ahogy azt ők is írják bemutatkozásukban, nem is tudjuk magunkat igazán bekategorizálni. Több stílust szeretünk, így tudjuk kifejezni magunkat. 2023. októberében alakult a zenekar, először csak hárman voltak, majd 2024. áprilisában csatlakozott hozzájuk a vonósuk, 2025. júniusában pedig a szintisük. Szeretik húzni a nótát, a jó fröccsöt és a közönséggel bulizni, írják amúgy a YouTube csatornájuk bemutatkozásában. És ahogy azt záró mondatban is olvashatjuk, koncertjeiken mindig arra törekszünk, hogy maradandó élményt nyújtsunk nektek, és hogy mindenki jól érezze magát. Na, amúgy a Hipnózia egy kezdőzenekar, még mondhatni, ugyanis nem nagyon hallunk róluk, úgy akár cikkekben, akár a rádióban, és ki másnak a dolga is lenne, hogyha nem a hallgatóknak és a rádióknak, hogy támogassák a feltörekvő zenészeket. Hát, mi is így fogunk tenni. Pontosan ezért fog következni hamarosan a Hipnóziától az egyik legújabb daluk, a Kéretlen Kérelem, amelynek amúgy megtekinthető a videóklipje is YouTube-on. Teljesen pontosan a klip egy hónapja jelent meg. És igaz, az elején van egy figyelmeztetés, hogy villogó fényeket tartalmaz, így aki epilepsziában szenved, annak azért érdemes egy kicsit meggondolni, mielőtt megnézni a klippet. Viszont ha az epilepszia önöket nem terheli, akkor mindenképpen csak ajánlani tudjuk. Tudjuk, a klip az gyönyörű szép lett, az biztos, a dal pedig még szebb, úgyhogy érkezik önökhöz a Hipnózia és a Kéretlen Kérelem. Ha pedig úgy gondolják, hogy tetszik önöknek a dal, amit a folytatásban hallani fognak, akkor Facebookon, Instagramon, mindenhol elérik a csapatot, akár YouTube-on is, és kövessék figyelemmel, hogy hol fognak legközelebb koncertezni. Lehet, hogy majd önök is kilátogatnak valamelyikre.

0: jelent.
1: Szívem, mint egy kéretlen kérelem. Ez volt a hipnózia dala, reméljük, hogy tetszett önöknek, hogyha pedig valaki kedvet kapott esetleg ahhoz, hogy ellátogasson egy koncertre. Hát igaz, utoljára Pásztón léptek fel a lányok, legközelebb pedig május 22-én pénteken 19 óra 45 perckor fognak fellépni, méghozzá Budapesten, a budapesti Manyi kulturális műhelyben. Ott hipnózia és Isaac Trounce koncert lesz, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor ellátogathat a Manyi kulturális műhely Facebook oldalára, és egy kicsit alaposabban utána nézhet a programnak, na meg természetesen, hogyha van kedve Budapestre utazni, vagy hogyha Budapest közelében él. Mindenképpen csak ajánlani tudjuk, ez volt tehát a hipnózia, folytatjuk tovább már ismert zenészekkel, most Demkő Gergő érkezik, na meg a lánykérés.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Első alakuló ülésére hívta ma össze dr. Zágoret Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, az intézmény tanácsát. Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a tanács létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ két szervezeti egységének a jövőben egy-egy képviselője lesz. Az ülésen megerősítették a jelölteket, és ismét Pozsonec Robertet választották meg tanácselnöknek. Helyettese dr. Lendvai Kepely Zoltán lett, mint az előző mandátumban is. A megbízatásuk 5 évre szól. A szlovén vállalatok tavaly 7,5 milliárd euró nettó nyerességet termeltek, ami nominálisan 13%-kal, reál értéken pedig 10%-kal több, mint egy évvel korábban. A bevételek nominálisan 148 milliárd euróval, 4%-kal, reál értéken pedig 1%-kal voltak magasabbak. Az egy alkalmazottra jutó nettó hozzáadott érték 4, illetve 2%-kal nőtt. Éves jelentést 76.371 vállalat nyújtott be. Mirán Vicsics, az IPESZ vezetője szerint a nettó nyeresség, ami a vállalatok teljes nyeressége és teljes vesztessége közötti különbség, növekedését leginkább a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek területén működő vállalatok érintették. Ezt követte a villamosenergia, gáz, gőz és hideg levegő ellátás, valamint a feldolgozóipari tevékenységek területe. Méretüket tekintve, a mikrovállalatok növelték nettó nyerességüket a legnagyobb mértékben tavaly 52%-kal. Az uniós klímapolitika lengyelországi végrehajtása és az energiaárak ügyében kezdeményezett népszavazást a szenátusnál a lengyel elnök, derül ki a Karol Navrocki államfő nyilatkozatából. Navrocki felidézte, tavaly februárban még elnökjelöltként megállapodást írt alá a legnagyobb lengyelországi szakszervezettel, a Szolidaritással, amelyben megígérte, elnökké választása esetén lépéseket tesz az uniós zöld megállapodás negatív következményeinek megfékezésére, és ezügyben népszavazást is kezdeményeze a szenátusnál. A népszavazás nem jelenti a környezetvédelem elutasítását, és nem irányul Lengyelország uniós tagsága ellen sem, hangsúlyozta Navrocki. Hozzátette, a kezdeményezés arról szól, hogy a lengyelek maguk jogosultak a változások ütemének, körének és költségeinek meghatározására, és kifejezné azt a szuverén döntési jogot, amelyet a lengyelek saját sorsukat illetően alkalmaznának. Sport. Ma Bleden rendeznek felkészülési mérkőzést a szlovén és a magyar férfi jégkorong válogatott között. A játékosok 19 órakor lépnek jégre. Május 15-től pedig Svájcban rendezik az Elit Divízió világbajnokságát, ahol Szlovénia mellett Csehország, Kanada, Svédország, Dánia, Szlovákia, Norvégia és Olaszország játszik a B csoportban.
2: Időjárás.
1: Nyugat irányából fokozatosan kitisztul az ég, többfelé azonban még előfordulhatnak helyi záporok, zivatarok, élénk lesz a déli, délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Celjeuszhod és Drámnye között Maribor irányában. Baleset következtében pedig Szlovenske Konyice előtt akadozik a forgalom Ljubljana felé.

Ért a délek, ez volt Olá Gergő dala, egy igazi jó hangulatú dal, meg is mozgatja az embert. Hamarosan pedig érkezik Selena Gomez.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Hogy a halastónál voltunk, és az első esőt, akkor ittünk egy pici vizet, és mentünk haza, mert már nagyon esett az első.
4: Én is mentem halászni, mert apuka már nagyon lége, mint halászni még a Laci papa.
5: Nekem biciklim van, és sárga.
4: Addig megyek, meddig bírok biciklizni.
6: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntölek benneteket a gyereksarokban. A napokban a Lendvai óvodában jártam a legkisebbeknél. Kiderült, hogy általában eléggé tartalmasan telnek a hétvégék. Ahogy szebb, melegebb lett az idő, nagyokat sétálgatnak, kirándulgatnak, kerékpároznak a családtagokkal. A vízpart mellett pedig horgászni is lehet. De kik is szerepeltek ezúttal a műsorban?
7: Én vagyok Magyar Mársen Szofia, Bőtajamunká vagyok.
8: Végi Anna Júlia.
9: Hozia Aliza.
10: Én vagyok Cseke Hanna.
11: Kóta.
12: Kevi.
13: Popi Illyas.
6: Nos, a részletek már is következnek. Hogy vagytok?
14: Én nagyon jó.
6: Mi történik, mi zajlik?
14: Tegnap mi mentünk a halászutóra, és annyira esett az eső, hogy mindjárt mentünk haza, mert nagyon esett az eső, és vízesek voltunk.
6: Mi volt ebben a jó? Mi volt a mókás? Hogy esett az eső, vagy hogy a halastónál voltatok?
14: Hogy a halastónál voltunk, és az eső esett, akkor ittünk egy pici vizet, és mentünk haza, mert már nagyon esett az első.
6: Ki töltötte még tegnap kint a napját kint valahol?
15: Én.
6: Merre voltál, Hanna?
4: Halászni, mert apuka már nagyon lége, mint halászni még a Laci papa, és én is mentem halászni.
6: És? Elmentetek halászni?
4: Igen.
6: Apával?
4: Anyukával is. Még a Gabi mamával.
6: Tényleg?
4: Igen, csak a öleg mama nem bírkálni, mert fáj a lába. És itt marad mindig, és mindig becsukjuk az ajtót, hogy ne menjen senki be, és hogy ne lopja előttet.
6: Fogtatok halat?
4: Igen.
6: Miért? Mekkorát?
4: Illányt.
6: Tényleg?
4: Igen.
6: És mennyi ideig kellett várni, hogy elkapjátok?
4: Öt perc, még egy öt perc.
6: Szépen jöttek? Horogra jöttek, vagy hálóba fogtátok el őket?
4: Elsőben így halasztunk, és mikor kihúztuk, akkor avval betettük, és akkor apu megfogta, és akkor kicsit fényképeztünk vele.
6: Le is fotóztátok a nagy halat? Akkor horgáztatok. És ez hol volt, Hanna?
4: Csáktornyán.
6: Oda mentetek? Ott van erre lehetőség? És gyakran jártok így horgászni, halászni?
4: Igen.
6: Utána ezzel a hallal mi történik?
4: Hát majd visszabetessük.
6: Vissza belekerül a vízbe?
4: Igen. Apu úgy megfogja, és így beletopja.
6: Mi ebben a lényeg, hogy időt töltötök a vízparton, vagy...
4: Igen.
6: És nem eszitek meg a halat?
4: Nem.
6: És te már fogtál halat?
4: Igen.
6: Hogy? Apa szólt, hogy amikor már horogra akadt, hogy segítsél, vagy a pálcát is tartottad?
4: Pálcát is tartottam.
6: És mit csinált a kis testvéred, az Amanda?
4: Akkor elmentek sétálni, de Amanda kicsit aludt, de akkor pedig fölkelt, mikor jöttek oda visszahorgászni.
16: Én egyszer megyek, amikor nem lesz ovi, akkor elmegyek horgászni.
6: És elmész horgászni? Kivel és hova?
16: Apuval.
6: És hova?
16: Múrára.
6: Ti meg oda jártok? Tényleg?
16: Mi tudjam. Igen.
6: Horoggal? Ráakad a hal? Tényleg? És már fogtatok halat?
5: Igen, apu fogott halat.
6: És mi történt azzal a hallal?
5: Visszadobtuk, csak előbb még fényképeztünk vele.
6: Ti is ugyanígy? És mit tesztek a horogra? Milyen csalit?
5: Olyan karikákat.
6: Az micsoda?
5: Azok a karikákat.
6: Valamilyen ételt nem tesztek rá?
5: De a karika az étel.
6: Ja, a karika az étel. És milyen sokáig vártok ti, hogy legyen egy hal?
5: 11-ig.
6: Ültök vagy álltok a vízpart mellett ilyenkor?
5: Ültünk.
6: Ültetek? Volt széked?
5: Ültünk, igen, ültünk.
6: Nagyon jó. Poppi, merre voltatok vasárnap?
11: Akkor, mikor egyszer mentem biciklizni Mirkával, még akkor lányok ketten voltak, akkor még háromot láttam. Akkor még láttam, hogyan futtak a fiúk.
6: Tűzoltó versenyen voltál?
11: Ja.
6: Tényleg? Te is tűzoltó vagy?
11: Igen.
6: Te benn vagy a csapatban. Többen vagytok? Völgyi faluba, ugye?
11: Ja.
6: Hányan vagytok így még a faluból szerinted?
11: 30.
6: 30-an meg vagytok? Sokan vagytok, ugye?

0: Kány leszek, fodrásznő leszek, és doktorica.
1: Mind a kettő?
0: Mind a kettő.
1: Mind a kettő leszel? Akkor mit kell már nagyon sokat csinálni?
0: Akkor, mikor nem kell többet dolgoznom a betegekkel, akkor megyek fodrásszalonba, és megcsinálom a nőknek a haját.
1: Nagyon érdekesen hangzik. Miért döntöttél így? Miért? Mit látsz ebbe? Ki fodrász nálatok? Valaki fodrász?
0: Igen, Aranka.
1: Ja, és őt ismered?
0: Uh-huh.
1: Jól végzi a dolgát? Tetszik, akkor gondolom neked.
0: Akkor dolgozik, mikor nincs óvi.
1: Mika, te hogy töltötted tegnap a napodat?
0: Jó.
1: No, merre voltál, mit csináltál?
0: Játszottam, de amikor jött a vihaj, akkor mentem be, meg a anyu csinált két kát, meg olyan vihaj volt, hogy nagyon esett a víz.
1: Alisa, merre voltál te tegnap délután?
2: Fél.
1: Mit csináltál?
2: Ki voltunk, futkoztunk egész nap a cicával.
1: A cicával?
2: És mikor testélem aludt, nem is szerette, hogyha simogassuk, de mindig aki kiment, ahhoz bújt, aki maradott.
1: Ez volt a játékban?
2: Nem, csak meddig aludt a testélem, megvártuk, azt akkor mentünk ki.
1: Mi jó abban, hogy itt kint lehet szaladgálni az udvaron, meg ott van egy cica is közben?
2: Hogy játszunk vele?
1: Tényleg? Akkor voltatok, amikor még szép volt az idő, ugye? Még lehet ölelni a cicát?
2: Igen.
1: Még fár?
2: Igen.
1: Milyen és mit kell róla tudni? Milyen ez a cica?
2: Igazi.
1: Igazi? Miért jó még ott lenni a nagymamánál, Alisa?
2: És kapunk mindig csokit benne az ágyba.
1: Csokit? Hogy hogy az ágyba? Van, hogy ott alszotok?
2: Igen. Soktól.
1: És akkor a mama ad csokit?
2: Igen.
1: Még Annát megkérdezem, hogy töltötte tegnap a napot?
3: Jól.
1: Merre voltál, Anna? Voltatok valamerre?
3: Otthon pont játszottunk, azért nem mentünk sehova, mely nagy vihar volt.
1: Aha. De az estére volt, ugye, a vihar? És reggel, amikor felkeltetek, vagy ebéd után, mivel foglalkoztál?
3: Akkor elmentünk valahova.
1: Na, merre voltatok?
3: Nem tudom.
1: Nem tudod? Elfelejtetted? Van, hogy kerékpároztok kint?
2: Párszor. De nem olyan sokszor.
1: Nem olyan sokszor?
2: Nem.
1: De van kerékpárod, Elisa?
2: Igen.
1: Kevin, van neked kerékpárod?
4: Nekem Spongyababa szülinapom lesz.
1: Nagyon jó.
4: Spongyababa
1: szülinapot. Anna, van kerékpárod? Milyen? Mit kell róla tudni?
3: Tetőtejete van, amitől még... Tehát 3 éves voltam, akkor még 4 tehetős volt, és dinosz, mert én testvérem élvente Márti nőtte.
1: És akkor te azt megkaptad tőle, megörökölted?
3: Igen.
1: Vannak még pótkerekei a kerékpárnak? Igen. Miért jó, hogy vannak?
3: Már jösszette az én apukám azt a tételjetet, és majd tudott tételjethez biciklizni.
5: Csak egy kezet ötöm, a másikkal meg nem tartom a biciklit.
1: És nem estél még le?
5: Uh-uh.
1: Mika, te szeretsz kerékpározni? Van kerékpárod?
5: Igen.
1: Mere kerékpározol?
5: Pincéjük.
1: Ezen a kerékpárúton, ami ugye most megépült.
5: Lendvaik meg vissza.
1: Hosszú ez a táv?
5: Ja.
1: Elfáradsz?
5: Ja.
1: Hol lehet megpihenni?
5: Hát, csak leülök a főre, meg akkor van vizem velem, akkor meg iszok egy picit, meg amikor elég voltam, akkor meg visszamegyek.
6: Én addig biciklizök, ahol valaki lakik, és akkor az nagyon messze van.
1: Kevin, neked van kerékpárod?
7: Nem, nekem biciklim van, és szárga, fekete, és fehér, és szárga, és kék.
1: Ilyen sok színű. Hanna, te is tudsz, van kerékpárod?
8: Igen, még addig meddig bírok biciklizni.
1: Ki megy veled?
8: anyuka valamikor, még a apuka is anyuka, vagy még a Amada.
1: Mind a négyen tudtok. Milyen sorrendben mentek ilyenkor? Ki van elől?
8: Anyuka az első, én vagyok anyu után, apuka pedig én utána.
1: Amanda meg?
8: Valamikor menünk sétálva, valamikor pedig, mikor menünk olyan messze, akkor anyuka hoz kocsi, és mikor Amanda nem bír gyalogolni, hogy akkor beül.
1: Hogyha elfárad esetleg, ugye? Hanna, te meg már nagyobb vagy, te nem fáradsz el annyira, vagy?
8: Valamikor.
1: És akkor mi van, hogyha elfáradsz?
8: Kicsit leülök valahol, játszok valahol.
1: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy milyen családi élményekben van részük a legkisebbeknek. Amint jobb az idő, keressük a kiránduló helyeket, az élményeket. Jó elmenni, és jó újra hazatérni. A műsorban a lédvai óvodások szerepeltek.
9: Jani Tibor,
10: Kepe Hunor Damian,
11: Fejes Dömme Benedek,
12: Tukszára Adda,
13: Szalvi Marcell.
1: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
14: Gyerek,
15: és a világ, ami azt körülveszi.

A Kassa Tibi, a Tibi Kassa, ez volt Kassa Tibor Hello Idegen című dala, egy igazán jó hangulatú dal. A folytatásban pedig nem lesz ilyen jó hangulatú dalokból, hamarosan Justin Bieber fog énekelni, tőle a Believe című dalt hallhatjuk, és amúgy valószínűleg innen ered Justin Biebernek a követő táborának a neve is, ugye a Believers. Na de, még mielőtt folytatnánk zenével, azért még egyszer emlékeztetjük azokat, akik szerettek volna ellátogatni ma valamilyen programra, hogy a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság közös szervezésében ma este 7:30 professzor dr. Padányi József, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Kékhegyek kapitánya, a szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára emlékezik. Érdemes ellátogatni erre a programra, hogyha tehetik, akkor önök is nézzenek egy kicsit be. Lehet, hogy valami újat fognak tanulni. Most pedig akkor érkezzen Justin Bieber, na meg utána Szabó Leslie, na meg Pál Dénes is.

0: Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a táncház mozgalom korai időszakára emlékezünk a klasszikus, nagy táncházas slágerek felidézésével. Tartsanak velünk ma este 17:00-tól.
1: Óra 53 perc van, mi pedig egy értesítéssel érkezünk, ugyanis az autósoknak üzeni, hát vagyis mi üzenjük, hogy az Útinform tájékoztat, hogy a Steyr autópályán továbbra is akadozik a forgalom baleset miatt, és a tengermelléki pályán is akadályozott a forgalom egy az úttesten lévő tárgy miatt. Itt pedig fontos megemlíteni még azt is, hogy amúgy május 12-éig este 22 óra után egészen reggel 5-ig túlméretes szállítás miatt lesz akadályozva a forgalom, illetve néha le is zárva az út, úgyhogy főleg Koper között és a más országok, szomszédos országok közt. Úgyhogy ha esetleg arra tartanak az esti órákban, ismételten 22 és 5 óra között, akkor mindenképpen érdemes óvatosan vezetni, és ugye természetesen másokra is figyelni a forgalomban. Pedig folytatjuk tovább még ezt az órát zenével, pontban 6-kor esti krónikával várjuk Önöket, 6 óra után pedig, ahogy azt az iménti beharangozásban is hallhatták, népzenei műsor érkezik Önökhöz, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak az MMR-rel a folytatásban is.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Másfél év után a Lendvai Egészségház tanácsa ma kiválasztotta az intézmény új igazgatóját. A döntést a hét alapítónak is meg kell erősítenie.
1: Első alakuló ülésére hívta össze dr. Zágorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, az intézmény tanácsát.
2: A parlament közös bizottságának tagjai elutasították a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvény bemutatását.
1: Augusztus végéig számos intézkedést kell végrehajtania a magyar kormánynak, hogy feloldja a befagyasztott uniós források egy részét.
2: Az Európai Bizottság jóváhagyta a német kormány 5 milliárd eurós állami támogatási programját.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A Lendvai Egészségház legutóbbi igazgatói kiírására két jelölt pályázott, dr. Habjanics Kaszás Mihály és Alexandra Kreszlin. A Lendvai Egészségház tanácsa a ma délután megtartott ülésén Alexandra Kreszlin jelöltet nevezte ki igazgatónak.
1: A 12 tagú tanácstag közül a titkos szavazáson 10 a kiválasztott pályázó mellett voksolt, míg Habjanics Kaszás 2 szavazatot kapott. A kinevezés a 7 alapító község hozzájárulásával lép hatályba.
0: Első alakuló ülésére hívta össze dr. Zágorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, az intézmény tanácsát. Az új mandátumban 9-ről 10 tagra bővült a tanács létszáma, ugyanis a Könyvtár és Kulturális Központ 2 szervezeti egységének a jövőben egy-egy képviselője lesz.
1: Az ülésen megerősítették a jelölteket, és ismét dr. Robert Pozsonecet választották meg tanácselnöknek. Helyettese dr. Lendvai Kepe Zoltán lett, mint az előző mandátumban. A megbízatásuk 5 évre szól.
0: Tegnap este tartotta 19. soros ülését a Murauszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa. Napirenden a 2026-os évi költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása szerepelt. A magyar nemzeti közösség bevétele 343 ezer eurót tesz ki, a kiadások tételét ugyanilyen összegre tervezték. A költségvetés 30%-át beruházásokra fordítják, ami összegben 103 ezer eurót jelent.
1: A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő egyesületek, civil szervezetek és intézetek támogatására 50 ezer eurót különítettek el. Szakmai találkozókra, rendezvényekre és tanulmányi útra 62 ezer eurót terveztek. A költségvetés további tételei a közösség működésének költségeire vonatkoznak. A tanács a költségvetést egyhangúan fogadta el. A Pártosfalván megtartott ülésen határoztak arról is, hogy május 11-én a közösség honlapján megjelentetik a Murauszke-Toplice községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek támogatásának pályázatát. A rendelkezésre álló összeg 30 ezer euró. A pályázat egy hónapig lesz nyitva.
0: A parlament közös bizottságának tagjai elutasították a leköszönő koalíció javaslatát, hogy nyilvánossá mutassák be a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényt, amelyet az úgynevezett harmadik politikai blokk készített.
1: A Gibanja Svoboda, az SD, valamint a Levica és Vesna képviselői rámutattak, hogy a javaslat 10 törvényt sért, és botrányosnak tartják az érdekelt felek kizárását. Lenart Jaubi képviselő szerint a Gibanja Svoboda, az SD, valamint a Levica és Vesna képviselői azt javasolták a közös bizottság elnökének, Zvonko Csernácsnak, hogy a közös bizottsági ülésre külső érdekelt feleket is hívjanak meg, nevezetesen szakértőket, érdeklődő nyilvánosságot és a törvényjavaslat által érintett intézmények képviselőit. A leköszönő koalíció azt szorgalmazta, hogy a nyilvános vitát május 12-én tartsák.
0: A szakszervezeti képviselők kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésen a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézet tanácsa egyhangulag ellenezte a Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási intézkedésekről szóló törvénytervezetet, amely a kötelező nyugdíjbiztosításba is beavatkozásokat irányoz elő. Ezeket a rendszer alapelveinek megsértésének tekintik.
1: Az ülésen nem voltak jelen a munkáltatói képviselők. A Szlovénia fejlesztését célzó beavatkozási intézkedésekről szóló törvénytervezetet az NSZI, az SLS és a Fokusz, valamint a Demokraták és a Resznica párt nyújtotta be. A parlament alkalmasnak értékelte az első olvasatban tárgyalt törvényjavaslatot és annak további megvitatását. A második olvasat ma folytatódik az Országgyűlés Bizottságában, és várhatóan hétfőn a parlament rendkívüli ülésén tárgyalják ismét.
0: A szlovén vállalatok tavaly 7,5 milliárd euró nettó nyerességet termeltek, ami nominálisan 13%-kal, reálértéken pedig 10%-kal több, mint egy évvel korábban. A bevételek nominálisan 148 milliárd euróval, 4%-kal, reálértéken pedig 1%-kal voltak magasabbak.
1: Az egy alkalmazottra jutó nettó hozzáadott érték 4, illetve 2%-kal nőtt. Éves jelentést 76.371 vállalat nyújtott be. Miran Vicsics, az IPESZ vezetője szerint a nettó nyereség, ami a vállalatok teljes nyeressége és teljes vesztesége közötti különbség, növekedését leginkább a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek területén működő vállalatok érintették. Ezt követte a villamosenergia, gáz, gőz és hideg levegő ellátás, valamint a feldolgozóipari tevékenységek területe. Méretüket tekintve a mikrovállalatok növelték nettó egy nyereségüket a legnagyobb mértékben tavaly 52%-kal.
0: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Augusztus végéig számos intézkedést kell végrehajtani a Magyar Péter kormányának, hogy feloldja a befagyasztott uniós forrásokból a 10,5 milliárd eurót, különben végleg elvész. Az Európai Bizottság azt javasolja a Tisza kormánynak, hogy az idő szűke miatt engedje el a pénzek egy részét, illetve próbáljon másképp pályázni.
1: Az uniós forrásokat jogállam felszámolása, illetve antikorrupciós hiányosságok miatt fagyasztotta be az Európai Bizottság. Az úgynevezett kohéziós pénzek nagyjából feléhez hozzáfért Magyarország, a másik feléhez a magyar jogrendszer helyreállításáig nem jutott hozzá. Az EB korábban 27 mérföldkövet írt elő, hogy milyen változtatásokra van szükség a jogállami berendezkedés az antikorrupció területén, ami jogalkotással gyorsan orvosolható, ez a teljesíthető rész. Az EB azt is javasolja, hogy az RRF és a kohéziós alap egyes elemeit más címkézéssel próbálja az új magyar kormány lehívni.
0: Az Európai Bizottság jóváhagyta a német kormány 5 milliárd eurós állami támogatási programját, amely karbon különbözeti szerződésekkel segíti az energiaintenzív iparágak klímabarát átállását, jelentette a Handelsblatt.
1: Brüsszel zöld utat adott Németországnak, hogy 5 milliárd euróval támogathassa iparát a környezetkímélőbb termelési módszerekre való átállásban. Az uniós testület közleménye szerint a program hozzájárul Németország és az Európai Unió energia és klíma céljainak, valamint fenntarthatósági célkitűzéseinek teljesítéséhez. A karbon különbözeti szerződések lényege, hogy az állam teljesítéséhez. A karbon különbözeti szerződések lényege, hogy az állam átmenetileg átvállal azokat a többletköltségeket.

0: Szlovén másodosztály 27. fordulójában. Először a Szlovánia Senice, illetve most, majd a Velenyei Rudár és a Körskosszál harcba. A Nafta tegnap játszott az aktuális fordulóban, a Bilje otthonában 0-1-re verte a lendvai csapat, és újabb lépést tett az első ligába vezető úton. Aaron Dragoner a 14. percben adta a 3 pontot érő gólt. Vasárnap a Nafta a felújított lendvai focipályán játszik muravidéki rangadót a bajnokság 28. fordulójában. 17 óra 30 perctől a Beltinci lesz az ellenfél. Mableden rendeznek felkészülési mérkőzést a szlovén és a magyar férfi jégkorong válogatott között. A játékosok 19 órakor lépnek jégre. Május 15-től pedig Svájcban rendezik az Elit Divízió világbajnokságát, amelyen Szlovénia mellett Csehország, Kanada, Svédország, Dánia, Szlovákia, Norvégia és Olaszország játszik majd a B csoportban. A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
1: Időjárás. Este és éjszaka jobbára derült lesz az ég. Holnap a síkságon ködös, párás lesz a levegő. Napközben változóan borult lesz az ég. A hegyvidéken még előfordulhatnak kisebb záporok, és helyenként élénk lesz a keleti irányú szél. Reggel 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 19 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Steyr pálya forgalma a Szlovenske Konyice előtt a főváros irányában, a Goránszkói pályán pedig Povodja előtt Ljubljana felé. Meghibásodott kamion miatt akadozik a Steyr pálya forgalma a Golorebro alagút előtt Ljubljana irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a táncházmozgalom korai időszakára emlékezünk a klasszikus, nagy táncházas slágerek felidézésével. A felvezetőben a muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című felvétele szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

Az 1970-es évek elején elinduló magyarországi táncház mozgalmat egy értékrendváltozás indította el, melynek lényege abban fogalmazható meg, hogy a hagyományos, a népi kultúra részét képező hangszeres népzene és néptánc ne pusztán a kutatás tárgya legyen, hanem élő és élvezhető társadalmi jelenség formájában, új közegben túlélje, túllépje az eltűnőben lévő hagyományos kereteit, a falu közösséget. A gyűjtött zene és táncanyagot nem csak leírni, rendszerezni, feldolgozni kell, hanem megtanulni is érdemes, mégpedig minél hitelesebb formában. A népzene, mint műfaj függetlenedése a magyar zenei életben, erre a korszakra tehető. A 70-es években csupán néhány zenész, egy-két zenekar volt, akik a falusi, akkor még főként erdélyi zenei gyűjtések anyagát megpróbálta eredeti formájában megtanulni, a korai táncházakban eljátszani. Zeneszámainkban most ezt a korszakot idézzük fel a Kalamajka és a Gázsa zenekar felvételein.

Az első táncházakban a széki táncrend szólalt meg, és a tánczenében énekelt dallamok a mozgalom első közkedvelt slágereivé váltak. A széki muzsikát a belső mezőségi, elsősorban a magyar palatkai zenekar, majd pedig a kalotaszegi falvak muzsikája követte. A tükrös zenekar, majd a muzsikás együttes felvételein most széki, vajdakamarási és mérai muzsika szól.

A 80-as évek végére már társadalmi jelentőségűvé váló táncház mozgalomban muzsikáló zenekarok lassan megközelítették az eredeti, forráshű előadásmódot, és a népzenészek között megjelentek az énekes egyéniségek is. Ez idő tájt a két legismertebb népdalénekes és egyben népdalgyűjtő volt, előző felvételünkön éneklő Sebestyén Márta mellett a következő felvételeken hallható Berecz András. Az Ökrös zenekar kíséretében most kalotaszegi hajnali után egy boncidai ritka magyar táncdallamot énekel.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a táncház mozgalom korai időszakának népszerű dallamait idéztük meg a korszak meghatározó zenekarainak felvételeivel. Utolsó összeállításunk is Erdélyből, a Székelyföldről való. A Kalamajka Együttes Maros-széki Táncok című összeállításával megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, így a népzenei műsor után a délutáni csapat lassan búcsúzik Önöktől, ugyanis hamarosan itt van 7 óra, amikor aztán várja majd Önöket az esti mese. Utána 4-8-tól érkezik a Muravidéki, vagyis a Magyar Nóták és Csárdások válogatása, aztán 8 órától a terepjárót ismételjük, 8:30-tól az arénát, 9-kor az iránytűt, na meg természetesen az esti műsor folyamán rengeteg zene is várja majd Önöket, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is MMR-t hallgatni. Mi pedig megköszönjük az egész délutáni figyelmüket, és természetesen azt, hogy velünk tartottak. A zenei szerkesztő Horváth Robi volt, a hangtechnikus kolléga Bencik István, a hírszerkesztő Faris Zsoris, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. További kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk. Tartsanak Önök a folytatásban is az MMR-rel, na meg holnap 17:30-tól a délelőtti csapattal.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Budapesti Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, Hiripné fiai. Tudom, hallottátok hírét a forrásairól híres borszéknek. Annak a vidékén, rengeteg erdős vidék között emelkedik egy sziklahegy. Vároldala a neve. Volt is vár ennek a tetején, de az csak ugyan réges-régen lehetett, hisz kő kövön nem maradt, csak valami sáncnak a nyoma. Sok száz esztendővel ezelőtt, lehet bizony annak ezer esztendeje is, egy gazdag özvegyasszony lakott ebben a várban. Hiripné. Ennek a Hiripnének volt két fia, Domokos és Ábrahám. Dali szép legény mind a kettő, az édesanyjuk szeme fényei. Ej, de rossz egy lélek volt ám ez az asszony. Azt emberi szó ki nem tudja beszélni. Csak úgy örült, örvendezett a szíve, ha a fiai az erdőben csatangoltak, jámborutasokat fosztogattak. Volt is a vár pincéjében így aranyezüst temérdek. S valahányszor hazatértek a fiúk, várta a várkapujába két virágkoszorúval, s mint valami vitéz daliákat, kik a csatából jönnek vissza, megkoszorúzta őket. De még ez sem volt elég, leányokat is raboltak ezek a hirip fiúk. Amint megneszelték, hogy egy szép leány megmátkásodott, éjnek idei elrabolták, s az többet aztán nem látta a mátkája, ott hervadott el szegény Hiripné várában. Nem múlt el hét, hogy ne jött volna a vár alá egy-két legény, aki felkiabált. Hé, Hirip Ábrahám, add vissza a mátkámat! Hallod, te Hirip Domokos, ha igazi vitéz vagy, gyere le a várból! Na, hiszen nem kellett erősen hínni a Hirip fiúkat, lejött mind a kettő. A vártól nem messze van két hegytető. Ábrahámnak hívják az egyiket, Domokosnak a másikat. Ide állott ki rendesen a két hirip fiú, s itt ontották vérét azoknak a szegény legényeknek, kik a mátkájukért életre halálra viaskodtak. Ilyenkor a hirip fiúk nagy diadallal tértek vissza a várba, s míg bent a szobákban keservesen sírtak szegény leányok, Hiripné áradozva tette fiai fejére a koszorút. Noha nem, egyszer mégis emberére talált mind a két hirip fiú. Két gyász feketébe öltözött Dalia jött a vár alá, s lekiabálta a leányrablókat. Testvérek voltak ezek is, két Mikó fiú, s két testvér volt a mátkájuk, a két Lázár leány. Lejöttek a hirip fiúk, de mikor már kiléptek a várkapuján, mindkettőnek megbotlott a lova. Jaj, gyertek vissza! Kiáltott utánuk Hiripné. Lovatok megbotlott, ez rosszat jelent! Hirip Ábrahám haragosan vágta sarkantyúját a ló oldalába, hogy kiserkent szegénynek a vére utána. Nyete, nye! Hogy a kutyák egyenek meg? Válják ki a szemedet a hollók! Mordult a lovára Domokos is, s ő is úgy belevágta sarkantyúját, hogy kicsordult szegénynek a vére utána. A lovak szomorúan nyerítettek fel, és sebesszélnél sebesebben vágtattak a rendes helyre. Ott állott a két Mikó fiú. Egyik kezükben kard, másikban buzogány. Egyszerre csapott össze a két Dalia, a várból lehallatszott a Lázár leányok sírása, jajszava, lent meg döngött, rengett a föld a négy ló alatt, zúgott a levegő, amint a kardok s buzogányok összeverődtek. Aztán egyszerre csak lefordult a lóról Hirip Ábrahám. Égtelen jajszava meg felhatott a várig. S ahogy felhatott, ím, Hiripné kezében elhervadt az egyik koszorú. Aztán az első jajszóra jött a második. Domokos is holtan fordult le a lováról, s abban a pillanatban elhervadt a másik koszorú is. Mikor a Mikó fiúk felvágtattak a várba, ott feküdt Hiripné a várkapujában. Fehér volt az arca, mint a gyócsé virág. Gonosz lelke talán már a pokolban járt.
0: a vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

bekövetkezett. De születtek újabb teóriák a régiek helyett. Hát ne kér tőlem, hogy mondjam el, ami előttem is titok. De valamit biztos sejtenek az égen a csillagok.